Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Végre eljött ez a nap is, május 29-e, péntek van. Ma a Magdolnák, a Máriák, a Jukunduszok és a Maximok ünneplik névnapjukat. Nekik boldog névnapot, a születésnaposoknak pedig sok-sok boldogságot. 127 éve látta meg a napvilágot az A-vitaminnal kapcsolatos kutatásairól ismert Csolnoki László, kémikus vegyész, az A-vitaminokhoz kapcsolódó kutatásairól 75 dolgozatot publikált 1959-ben Kossuth díjjal tüntették ki, illetve még egy érdekesség a mai nappal kapcsolatosan. 821 éve ezen a napon királlyá koronázták II. Andrást, az első magyar királyt, akinek koronázási esküt kellett tennie. Ez tehát május 29-e. Itt a Petőfi, a mai napot is feltöltjük rengeteg hazai kedvenccel, különlegességgel. Megyünk is tovább Novák Évával, ez a Nem tartozom senkinek. Eltér.

magyar. Marad a kiszámíthatóság az időjárásban, a főszerep továbbra is a zavartalan napsütésé, elvétve láthatunk csak felhőket, és az esőt is teljesen elfelejthetjük, bár a légmozgás többfelé élénk, észak-keleten pedig kifejezetten erős lesz, az időjárás többi része igazi ajándék. A kifejezetten friss, jól átszellőzött hajnal után délutánra 23 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet, ami tökéletes alapot ad a hétvége indításához. Ez tehát a várható időjárás, amit pedig itt a Petőfin várhatsz, az a rengeteg jó hazai zene. A folytatás már is a Noxé, ez a kiválasztott.

0: Petőfi Rádió.
1: Esik eső, szakad szakad, szeretnélek, de nem szabad, te is tudod, tudom én is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai kedvencekkel, különlegességekkel alapozzuk meg a pénteki napunkat. Indul az utolsó hétköznap a hétvége előtt. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Mindjárt jön Péli Barna, de előbb Szabó Ádám énekel nekünk. Ez az örök hűség. Tarts velem!
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Azt hittem játék lesz csak egy nagy játék, s hogy megóvsz majd mindentől, mint naptól az árnyék. Igen, így volt, de szép is volt. Én a fényben mindig valami mást kerestem, és addig-addig vártam, míg végül kicsit vak is lettem. De érzem, itt vagy, mindig itt vagy.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Nézd vissza a korábbi Hajrá Magyarok koncerteket, ezeket megtalálod folyamatosan frissítve a Petőfi Rádió YouTube csatornáján. Ott van már többek között a Maxiszán, Beretka Ádám, a Fényhozó, vagy éppen Éliás Junior koncertje is az elmúlt napokból, a Richman Orchestra.

Megyünk tovább a péntek hajnalunkban, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Jön az Orevoár csapata, akik hatalmas mérföldkőz és egyben egy korszak lezárásához érkeztek. A srácok még februárban a Pannograsztal közös aréna buliuk után jelentették be a hírt, ami sok rajongót melbevágott, hogy távozik a zenekarból Agócs Márton, az egyik alapító frontember, és Katona Bálint Baka, a csapat hegedűse. Innentől hatosban robognak majd tovább, de előtte még tesznek róla, hogy felejthetetlen legyen a búcsú. Június 12-én a Budapest Parkban ugyanis utoljára áll színpadra a zenekar a megszokott 8 tagú felállásban. Ez az este egy több mint egy évtizedes közös utazás és a legnagyobb slágerek ünnepéről szól majd, úgyhogy ha szereted őket, akkor azt hiszem ott a helyed. Az új korszak előszeleként ráadásul már meg is jelent a 100 év című daluk, amit élőben legelőször június 26-án a Fishingon Orfűn hallhatsz majd tőlük. Jön az Orevoár csapata és az Esthajnal, itt a Petőfi.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai kedvencekkel, különlegességekkel töltődünk és merítünk erőt a péntekhez. Itt a Petőfin, hello, én Megyesi Gábor vagyok, Szabó Leslie, a The Easy Babies és az Everflash is itt lesz mindjárt a következő percekben, de most Jósa Tamási az indítás, ez a két szív.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag

ember még naggyá is lehetsz. Ha csak csendben, de vízhangosan szeretsz. Lehet így is, és úgy is tenni jót. A lényeg az, hogy adj valami el nem dobhatót. Mert egy álom csak, hogy

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Érezted már úgy, hogy teljesen eltévedtél, és fogalmad sincs merre tovább. Van egy jó hírem, a modern metal arcok szerint pont ez a tökéletes pillanat az újrakezdésre. Megjelent az Everflash legújabb zúzása a Két világ közt. Ez a harmadik dal, amit a csapat a friss felállásban Várhalmi György énekessel közösen rakott össze, és egyben a menetrend szerint érkező nagylemezük legújabb előfutára. Gyuri elárulta, hogy a dal egy komoly belső utazásról mesél, arról a lebegő állapotról szól, amikor a múlt terhei már nyomnak, a jövő pedig még teljesen bizonytalan.

8 játszik, és a Chicken Boogie péntek hajnalban itt a Petőfin, ahol minden magyar. 2017-ben Pál Benyámin szólóban indult még a dalban, aztán amikor bekerült a legjobb 30 közé, egy zenekart szerveztek köré, akikkel elég hamar megtalálták az összhangot. Végül egy évvel később már együtt egy csapatként neveztek a dal újabb versenyébe. Itt a Living Room, ez a kirakat élet, most a Petőfin.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai dallamok, köztük nagy kedvencek, újdonságok és igazi különlegességek a pénteki napfelkeltét mellé itt a Petőfin. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Mindjárt jön az Intim Torna Illegál, de előbb a Semmi csapatát hozom. Ez a szárazföldi patkány.
0: Itt egy újabb óra. Kizárt.

0: magyar.
1: Annyi minden maradt még, amit mondanom kéne, de elfogytak már rég a szavak.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar szokás szerint a napsütésé lesz a főszerep a mai napon. 23 és 28 fok közé emelkednek a csúcsok, ami egyébként egy tökéletes alapot ad a hétvége indításához. Holnap aztán magasabb fokozatba kapcsolunk, de érkezik a csavar is. Napközben már jóval több felhő zavarhatja meg a napsütést, délután és este pedig helyenként futó záporok, zivatarok törhetik meg a füllettséget. A nyugati szél szinte mindenhol felerősödik, a viharok környezetében pedig akár hirtelen viharos lökések is jöhetnek, ráadásul elég nagy lesz a kontraszt, miközben a csúcsértékek helyenként a 34 fokos elég komoly kánikulát is elérhetik. A lezúduló záporok pillanatok alatt képesek lesznek több fokkal visszahűteni, felfrissíteni a levegőt, szóval a szombati szabadtéri programok mellé azért nem árt egy B-terv is. Most viszont hangolódunk már a hétvégére egy újabb hazai kedvenccel. A Maluridé csapata érkezik hozzánk a Petőfire. Ez az Ág se húzza. Jó reggelt!

0: a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A péntek reggeledet Habocki Máté indítja a rengeteg jó hazai zenével, hasznos és érdekes infókkal a fedélzeten. Én pedig köszönöm szépen, hogy velem tartottál, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. Este 9-től még jövök vissza, akkor is számítok rád. Együtt hangolódunk majd a hétvégére. Legyen nagyon szép a pénteked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
2: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Napos, meleg idő lesz ma is. Az uniós pénzek hazahozataláról tárgyal Magyar Péter Brüsszelben, országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M1-es Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és az M0-es közötti terelésben kell autózni. A külső sávban lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Az átterelt belső sávban jobb tempóban lehet haladni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Az uniós források helyzetéről tárgyal ma Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével a miniszterelnök. Magyar Pétert több miniszter, mások mellett Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter is elkísérte a belga fővárosba, ahol tegnap előkészítő tárgyalások voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így ma hatályba lépett. A végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A Tisza párt benyújtotta a tiszteletdíjak, juttatások, támogatások, valamint a frakcióknak járó állami források csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A képviselői tiszteletdíj 10-35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet, irodabérlésre pedig az eddigi támogatás felét vehetnék igénybe az országgyűlés tagjai. Öt embert gyanúsított meg, egyet pedig őrizetbe vett a rendőrség a vidéki gyermekvédelmi intézményekben elkövetett bántalmazások és szexuális visszaélések gyanúja miatt, jelentette be a Nemzeti Nyomozó Iroda. A tegnapi akcióban Csongrád Csanád és Békés vármegyei helyszíneken, köztük egy csanád palotai lakásotthonban és más intézményekben tartottak házkutatásokat. A szárazság és a csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébih.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
4: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 6 óra, indul a Halló Magyarok 2026. május 29-én pénteken. Itt vagyunk a gyereknap előtt, úgyhogy egy kis játékkal kezdünk, nem is annyira játék. Érzelmi libikóka, ezúttal vár ránk a Carson Coma zenéje.
1: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag magyar zenékkel

0: A lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfirádió.hu.
0: Zené vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.
2: Ma az Arizona csapata előtt a lehetőség, hogy játszanak a stúdióban. 13 órától Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon láthatod is. A felvidéki tagokból álló zenekar 2009-ben alakult, 13-ban látott napvilágot Lélegzett című album, majd 16-ban a Tiltott gyümölcs. 2016-ban egyébként a felvidék legjobb zenekara címet is elnyerték. Maja, a zenekar énekesnője 2017. decemberében adott életet első gyermekének, anyáknak szóló blogot is indított, és olyan dalt is írtak, mely az anyaság kiemelt szerepére hívja fel a figyelmet. 2019. márciusában jubileumi lemezt is kiadtak, és míg ma nálunk láthatod, hallhatod őket YouTube csatornánkon, Facebook oldalunkon egyaránt, ahogy említettem, holnap már a komáromi erődben játszanak, méghozzá Rúzsa Magdi előzenekaraként. Magdinak egyébként már a boldog névnapot is kívánhatunk. Most ő énekel nekünk itt az Érj Hozzám a Petőfin.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: kávé helyett halló magyarok. Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Május 29-e van, 2021-ben éppen ezen a napon rendezték a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. Ez még a Covid-dal terhelt időszak volt. A mérkőzést eredetileg Isztambulban tartották volna. Május 13-án azonban az UEFA az angol járványügyi előírások miatt Portóba helyezte át a mérkőzést, amin végül a Chelsea 1-0-ra legyőzte a Manchester City csapatát. Ezzel története második bajnokok ligája győzelmét szerezte. Angol csapat ezúttal is van a fináléban, az Arsenal története első BL győzelmét szeretné megszerezni, míg a francia Paris Saint-Germain címvédésre és egyben második győzelmére hajt. Holnap itt Budapesten, a Puskás Arénában. Erről természetesen még bővebben is lesz szó itt a mai Halló Magyarokban, hiszen sok minden kötődik hozzá. Most viszont jönnek a legfrissebbek, többek között sport vonatkozásban is, hiszen fél héthez érkeztünk. Aztán az aranyakkorddal várlak vissza, otthon lenni valahol, mindjárt a Petőfi.
2: Otthon lenni valahol.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a napos idő eső nélkül. Az uniós pénzek hazahozataláról tárgyal ma Magyar Péter Brüsszelben. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M0-ás autó déli szektorán az M1-es irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: A NATO főtitkárral tárgyalt a magyar miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a találkozó után a közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partner lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta, hazánk továbbra sem küld fegyvereket és harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. A miniszterelnök ma az Európai Bizottság elnökével tárgyal. Magyar Péter és Ursula von der Leyen találkozójának fő témája az uniós pénzek hazahozata lesz.
5: Az egyik legfontosabb vállalásunk volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala, sok ezer milliárd forintról van szó. Ezeket a pénzeket már minden uniós tagállam megkapta, egyedül Magyarország nem, a leköszönő kormány korrupciója miatt és a jogállam leépítése miatt. Egyszer sem merült fel Ukrajna kérdése, vagy a háború kérdése, vagy a gender kérdések. Amiről tárgyalunk, és ami a jogszabály módosításokat illeti, az a korrupció ellenes küzdelem.
4: Már hétfőn tárgyal a parlament a képviselői juttatások csökkentéséről. Az országgyűlésről szóló törvény módosításával csökkenteni kívánják a költségeket és más megtakarítási intézkedéseket is bevezetnek. Júliustól a képviselői tiszteletdíj 10-35, a lakás vagy szálloda használat költségkerete 31%-kal csökkenhet, irodabérlése pedig az eddigi támogatás felét vehetnék igénybe az országgyűlés tagjai. A javaslat szerint megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag költségkeret. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Minden ellenzéki párt támogatja a parlamenti képviselők fizetésének csökkentését. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője közölte, pártja és a KDNP is megszavazza a törvényjavaslatot. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke szintén bejelentette, támogatják, hogy csökkentsék a parlamenti képviselők fizetését, a polgármesterek esetében azonban ellenzik.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Vissza kell fizetnie a végkielégítéseket Sára Botond volt budapesti főispán 6 fős kabinettjének. A politikai stáb tagjai közös megegyezéssel távoztak, és összesen mintegy 70 millió forintot fizettek ki nekik. A vidék és településfejlesztési miniszter közölte, nem fogadja el választás másnapján kötött szerződéseket, és kötelezni fogja az érintetteket a pénz visszafizetésére. Lőrinc Viktória azt is bejelentette, hogy a főispánoknak járó végkielégítések kifizetése is megtagadja. Ugyanakkor hozzátette, amennyiben a pénzt jótékony célra ajánlják fel, a tárca az általuk választott kedvezményezetteknek utalja majd ki az összeget. Több helyszínen tartott házkutatásokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében a központi nyomozó főügyészség több társszerve. Varga Mihály MNB elnök utasítására még márciusban indult belső vizsgálat a jegybank a korábbi vezetésének tevékenységével kapcsolatban. A vizsgálat lezárulta után a jegybank új vezetése május elején feljelentést tett hivatali visszaélés gyanúja miatt, egyben átadta a rendelkezésre álló dokumentumokat és információkat az eljárást folytató nemzeti nyomozóirodának. A házkutatásokról mára ígértek részletes tájékoztatást. Bizonyítékokat foglaltak le szerdán a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél és a minisztériumban, közölte tegnap a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A hatóság a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt folytat nyomozást. A nyomozók az ügy szempontjából fontos papíralapú és elektronikus bizonyítékokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le. Öt embert gyanúsított meg, egyet pedig őrizetbe vett a rendőrség a vidéki gyermekvédelmi intézményekben elkövetett bántalmazások és szexuális visszaélések gyanúja miatt, jelentette be a Nemzeti Nyomozóiroda. Az átfogó vizsgálatban legalább 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményekre derült fény. A szerdai akcióban Csongrád, Csanád és Békésvár megyei helyszíneken, köztük egy csanádpalotai lakásotthonban és más intézményekben tartottak házkutatásokat. A hatóságok az eljárásban nevelőket, gyermekfelügyelőket és intézményvezetőket gyanúsítottak meg a kiskorúak bántalmazásával, illetve az esetek elhallgatásával, eltusolásával.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
4: A fogyasztói árakat is csökkenteni és a magyar gazdákat is segíteni a zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentése, mondta a Fruitweb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke a Kossuth Rádió Hajnaltáj című műsorának. A Tisza kormány bejelentett tervei szerint 27-5%-ra csökkenteni az egészséges élelmiszerek általános forgalmi adóját. Apáti Ferenc szerint az intézkedés versenyképesebbé tenni a magyar gazdákat az Európai Unióban, és segíteni az áfa csaló kereskedők kiszűrését is.
6: Amíg 27% volt az áfa, addig megérte áfa csalásból megélni. 5% áfa az már nem elég nagy profit ahhoz, hogy valaki merjen áfát csalni. Így az ilyen feketéző áfa csaló kereskedők kikopnak a piacról, és a tisztességesek versenyképessége teljesen egyértelműen növekedni fog.
4: A hétvégéig érdemes elkölteni a 2024-ben kapott juttatást a szép kártyákról. Fata László juttatási szakértő azt javasolja, aki érintett lehet, a kártyájához tartozó szolgáltató weboldalán vagy applikációban nézzen utána, hogy van-e még ilyen összeg a számláján. A szakember emlékeztetett, a változás a veszélyhelyzet megszűnte miatt lépett hatályba.
7: Arra kell figyelni, hogy május 31-től feltöltés követő második év után elkövetkező május 31 után havi 3%-ot vonhat a szolgáltató. Ugye ez egyszer kevesebb, tehát hogyha valaki ezt nem veszi észre, hogy elkövetkezett az a határidő, nem akkor összeg, egyszer 3%, de hónapok alatt ez komolyabb összeg is lehet. Úgyhogy érdemes utána nézni, hogy mennyi maradt 2024-ről. Alapvetően az történik, hogy a régi egyenleg csak azok, amik 2024-ből megmaradtak, abból kezdi majd a szolgáltató vonni a 3%-okat, és a többi az elérhető marad, elkölthető marad.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Megállapodott a tűzszünet meghosszabbításáról az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Annak időtartama alatt a hormuzi szoros szabad forgalma korlátozások nélkül helyreáll, Iránnak pedig 30 napon belül minden vízi aknát el kell távolítania. Cserébe az Egyesült Államok fokozatosan feloldja az iráni kikötőkre érvényben lévő blokádot. terrorcselekménynek minősítették a tegnap reggeli késes támadást Svájcban. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg 3 embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt került a hatóságok látókörébe, és a feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínen elfogták a rendőrök.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Sok napsütés várható, olykor több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol sem lesz. Napközben gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hajnali 6-11 fok után napközben 22-27 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: Petőfi Rádió. Sport.
8: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Jó András. Vádli sérülése miatt Neymar kihagyja a brazil labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzéseit, és veszélybe került, hogy a világbajnokság csoportkörének nyitófordulójában pályára lépjen. A dél-amerikai ország válogatottsági és gólrekorder játékosa bekerült a keretbe, ám az elmúlt időszakban rendes sérülésekkel bajlódó 34 éves sztára a brazil szövetség csütörtöki közlése szerint újabb 2-3 hét kényszerpihenő vár. A Ferencvárosi Tornaklub megtartotta éves közgyűlését, amelynek elején Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök elmondta, a sajtóhírekkel ellentétben egyik egyéni vagy csapatsportban sem kell visszaléptetni a klub versenyzőit az élvonaltól. A Froti.hu cikke szerint ezt követően a jelenlévők meghallgatták és elfogadták a sportigazgatóság és a felügyelőbizottság éves beszámolóját. Az előző évre vonatkozó független könyvvizsgáló jelentést és az egyesület 2025-re vonatkozó pénzügyi teljesítésről szóló gazdasági beszámolóját. Az FTC Telekom labdarúgó csapata nyerte a Simple női liga bajnoki döntőjét, miután a párharc második mérkőzését 8-0-ra kiütötte a Puskás Akadémiát. Az első találkozón 6-2-re diadalmaskodtak a zöldfehérek, akik így kettős sikerrel 14-2-es összesítéssel bizonyultak jobbnak ellenfelüknél. A Fradi sorozatban 7. alkalommal lett magyar bajnok. A klasszisok mellett 5 újonc is helyet kapott a júniusi franciaországi vívó Európa bajnokságon pársra lépő magyar válogatottban. Férfi kardban Dallos Benedek, női kardban Spiesz Anna, női párbajtőrben Borsodi Emma, női tőrben pedig Pap Jászmin és Kollár Anna először indul majd felnőtt világversenyen. Óriási meglepetés, az első helyen kiemelt olasz Jannik Sinner 2-szettes előnyből kikapott az argentin Juan Manuel Cerundolótól a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójában. Eredetileg Bondár Annáékkal csapott volna össze a Roland Garroson Udvardi Panna és Alexandra Olejnikova, de ellenfelük Magdalena Frecs hasfal sérülése miatt visszalépett. A magyar-lengyel duó helyére kisorsolt Nikola Fossa, Tamara Korpacs kettős kihasználta a váratlanul jött lehetőséget, és 5-7-6-4-6-1-re megnyerte a találkozót. Köszönöm a figyelmüket, további szép napot kívánok!
3: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

senki a kocsba zár.

0: Bárhol jársz, bármit csinálsz,
1: a Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
0: Minden magyar.

0: kávé helyett halló magyarok.
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok! Mira Monoka gondoskodott nekünk arról, hogy ezen a reggelen is egész biztosan napsütésben ébredhessünk, és ahogy látom az előrejelzéseket, már a főként ez lesz a jellemző. Hétvégén viszont jöhetnek azért majd záporok, zivatarok. Vasárnap például főként a Dunántúlon. No, de mindjárt jönnek a részletek, hiszen 7 órához érkeztünk, úgyhogy már is jönnek a legfrissebbek. Rózsa Magdi kapcsán már említettem, de ismét mondom, hogy a Magdolnáknak ne felejts el boldog névnapot kívánni a mai napon, hiszen ők ünnepelhetnek. Isten éltesse őket. A következő 60 percben pedig majd egy kicsit a gyereknapra is előre tekintünk, illetve a gyereknapi rendezvényekre, hiszen itt van a nyakunkon most hétvégén. Természetesen a magyar kedvencek is velünk tartanak. Elsőként a Soulwave csapata vár ránk, akiknek jövő héten beindul a nyári koncertszezon, hiszen jövő héten már június, a következő órában ők indítanak. Jön az Ellentétek itt a Petőfin.

0: szánt termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos, meleg idő lesz ma is, az uniós pénzek hazahozataláról tárgyal Magyar Péter Brüsszelben. Fokozott rendőri jelenlét lesz az utakon a B-eldöntő miatt.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Élénk a forgalom az autópályák és főutak a fővároshoz közeli szakaszain. Lassan telítődnek a sávok, már sokan haladnak az M3-as autópályán Bagnál és Mogyoródnál is. Az M0-es csomóponttól befelé is tolódásra kell arra szolgatni. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Mendén és Maglódon, valamint az 51-es főúton is a főváros irányába. Összeütközött két autó a 4-es főúton Üllő közelében, a 30-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Az uniós források helyzetéről tárgyal ma Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével a miniszterelnök. Magyar Pétert több miniszter, mások mellett Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter is elkísérte a belga fővárosba, ahol tegnap előkészítő tárgyalások voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Posthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így ma hatályba lépett. A végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Megállapodott a tűzszünet meghosszabbításáról az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. 15 év börtönbüntetésre ítélték azt a férfit, aki két évvel ezelőtt merényletre készült a bécsi Taylor Swift koncerten. A hatóságok az utolsó pillanatban akadályozták meg a terrorcselekményt. A férfi a tárgyalásán részben elismerte bűnösségét és elmondta, hősként akart tetszelegni az iszlám állam dzsihadista szervezet előtt, és híressé akart válni. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A mától vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat is.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Ma is sok napsütés várható több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánok! Immár 7 óra után járunk, 2026. május 29-e van, péntek. Az órában természetesen a gyereknapi rendezvények, lehetőségek is szóba kerülnek a magyar kedvencek mellett. Kezd a Szolvév és az ellentétek.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel

0: Ez a Halló Magyarok.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Jó reggelt és jó utat kívánok az intézményeknél ma is figyelmesen, pláne, hogy a gyerekeknél van ok az izgatottságra, hiszen itt vagyunk a gyereknap kapujában. Zenés és táncos programokkal várnak Budapesten a MIPA gyereknapjára vasárnap. Az épületen kívül és belül összesen 3 színpadon zajlanak az események. A Ritmuslabor ütőhangszeres napindítóval kezd, a Zabszalma együttes interaktív koncerttel, a Dunakeszi és a Gödi ifjúsági fuvolzenekar közös fellépéssel, míg a Szuperár kórus zenés mese előadással készül. Az Átriumban meseközpontú, valamint táncos produkciók váltják egymást. A Fesztivál Színházban energikus tánckavalkáddal mozgatnak át, illetve játékpark, kézműves workshopok és hangszerjátszótér is lesz. Természetesen sok-sok egyéb program is, úgyhogy érdemes böngészni. Holnap pedig a Balkán Fanatik is koncertet ad még hozzá a Kőbányai Balkán Esten, ahol egyebek mellett bolgár, görög, szerb kulturális műsort is láthatsz. A Balkán Fanatik koncert után pedig a BL döntőt akár óriás kivetítőn is követheted. Ha te tudnád, ezzel megyünk tovább most a Petőfi.
3: I told you, if you make a mistake like this, it's no turning back.

0: Halló magyarok! A műsorvezető Habóczky Máté.
1: A halott pénz csapatát hallgattuk, akiket legközelebb június 6-án majd Torontóban, Kanadában láthatsz. No de most még itt vagyunk május végén, közeleg a gyereknap, amit akár a gyermekvasút hűvösvölgyi végállomásánál is élménnyel tölthetsz meg. Vasárnap színes programokkal, bűvésszel, fellépőkkel, állatbemutatóval várnak. A vonatok sűrített menetrend szerint a szokottnál gyakrabban közlekednek, a vasútvonal alsó szakaszán pedig vetétjáratok is indulnak. Mi pedig indulhatunk tovább a hírek után, méghozzá Wolf Katival, hiszen 7:30 jönnek a legfrissebbek, aztán a válasz itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a napos, meleg, száraz idő. Az uniós pénzek hazahozataláról tárgyal Magyar Péter Brüsszelben. Lezuhant egy vitorlázó repülőgép az osztrák Alpokban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Élénk a forgalom az autópályák és főutak a fővároshoz közeli szakaszain. Lassan telítődnek a sávok, már sokan haladnak az M3-ason Bagnál és Mogyoródnál is. Az M0-ás csomóponttól befelé is torlódásban kell araszolgatni. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Mendén és Maglódon, valamint az 51-es főúton is a főváros irányába. Összeütközött két autó a 4-es főúton Üllő közelében, a 30-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Az uniós források helyzetéről tárgyal ma Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével a miniszterelnök. Magyar Pétert több miniszter, mások mellett Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter is elkísérte a belga fővárosba, ahol tegnap előkészítő tárgyalások voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. Vegyi anyagokat, köztük magzatkárosító oldószert mutattak ki a debreceni akkumulátorgyárnál május 1-én elején kiömlött zöld folyadékban. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelte el Lőrinc Viktória, vidék és település fejlesztési miniszter. Az önkormányzat és a CATL közölte, hogy mindenben együttműködik az illetékes szervekkel, ugyanakkor jelezték, hogy a korábbi vizsgálatok nem mutattak ki szennyező anyagokat. Megállapodott a tűzszünet meghosszabbításáról az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Lezuhant egy német vitorlázó repülőgép az osztrák Alpokban. A pilóta életét vesztette. A rendőrség szerint a 72 éves férfi a gépével egy sziklafalnak csapódott a 2500 méter magas Breitenkopf hegy közelében, nem messze a német határtól. A szárazság és csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe itthon, ami a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkoznak. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébih.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Ma is sok napsütés várható több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Úton, az iskolába, óvodába.
1: A reggeli készülődés közben is magyar zenék.
0: Ez a Halló Magyarok.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Úton, az iskolába, óvodába, közben pedig sokan úton, Franciaországból, Angliából egyaránt a magyar fővárosba, hiszen holnap rendezik a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét Budapesten. No, meg természetesen számos gyereknapi rendezvényt is tartanak a hétvégén, a sportesemény miatt azonban idén nem a Városligetben, hanem a Hajógyári szigeten tartja a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a hagyományos gyermeknapját. Természetesen a kezdeményezés folytatódik, csak a helyszín változik. Na, a középpontban ezúttal is az egészségmegőrzés, a sport, az internetbiztonság, a különböző nemzetek kultúrájának bemutatása áll. Egészségsziget, biztonságos internetsátor, sportsziget, nemzetek utcája, arcfestés, ugrálóvára, kézműves foglalkozások, koncertek és számos további program a kínálatban. A Vidámpark élmények és a gyermekmentő gyereknapja együtt különleges fesztivál hangulatot teremtenek Budapest egyik legizgalmasabb szabadtéri helyszínén, ezúttal tehát a Hajógyári szigeten. A nagy színpadon fellép többek között a Buborék együttes, a Bikini Tribute, Dérheni, valamint Tóth Abigail is. Nálunk pedig a következő fellépő a Hollywood csapata, itt a Csillagos, a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, a We Are Rockstars zenél nekünk, az óra végén lassan elröppen ez a 60 perc, hiszen 7:56-ot mutatnak az időjelzők, az idei gyereknapra pedig jó választás lehet a Szolnoki Repülő Múzeum is, 14 év alatti gyerekek részére díjmentes belépést biztosítanak majd vasárnap, és a múzeum minden élménypontja üzemel, így a MiG-29-es szimulátorpark, 4D mozi, pilótapont, 3D karika, valamint a sokak által kedvelt MiG-24D csőrike, helikopter, deszant terének ajtaja is megnyílik, és díjmentes tálatvezetéseket is tartanak. Mindez tehát majd Szolnokon. Tivadar pedig azt írja, hogy az 510-esen Dunaharasztin a Lafett kúria előtt a Budapest felé vezető sávban egy volánjárat vesztegel, ami növeli a torlódást. Köszönjük szépen az információt, további balesetmentes kilométereket kívánok. A fővárosban emellett helyszínenek Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton, befelé az Erdősor utcánál csak a belső sáv járható, úgyhogy itt ezért van torlódás, és baleset nehezíti a közlekedést az Egér úton befelé, a Balatoni út után a külső sávon, úgyhogy szintén lassabb a bejutás. Vigyázz magadra, jönnek a továbbiak, aztán Leander és az Én vagyok a veszély, mindjárt a Petőfim.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: Ha több fronton kell helytállnod,
5: le kell adni a prezentációt.
4: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
6: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
9: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
10: Szia, drágám! Na rá, Istenél aludtam ma is!
9: De jó neked! Mi a titkod?
10: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
9: Sedacur Forte.
10: És a koncentrációt nem befolyásolja.
11: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24x100 g-os Previtál 24 pak macska eledel Supershop kártyával csak 2599 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
13: Folytatódik a napos, meleg, száraz idő. Az uniós pénzek hazahozataláról tárgyal Magyar Péter Brüsszelben, drón csapódott be egy romániai panelházba.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Összeütközött két autó a 4-es főúton Üllő közelében, a 30-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Kigyulladt egy jármű pótkocsia a 441-es főúton Nagy Köröskül területén, a 20-as kilométernél a félútpályát lezárták, irányonként váltakozva közlekedhetnek az autósok. Élénk a forgalom, és telítettek a sávok a főváros felé vezető főbb útvonalakon. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 van a számra.
1: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
13: Az uniós források helyzetéről tárgyal ma Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével a miniszterelnök. Magyar Pétert több miniszter, mások mellett Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter is elkísérte a belga fővárosba, ahol tegnap előkészítő tárgyalások voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. Vegyi anyagokat, köztük magzatkárosító oldószert mutattak ki a debreceni akkumulátorgyárnál május elején kiömlött zöld folyadékban. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória, vidék és településfejlesztési miniszter. Az önkormányzat és a CATL közölte, hogy mindenben együtt működik az illetékes szervekkel, ugyanakkor jelezték, hogy a korábbi vizsgálatok nem mutattak ki szennyező anyagokat. Robbanó töltettel felszerelt drón csapódott hajnalban Romániában egy galaci panelház tetejére. A robbanás után az épület 10. emeletének egyik lakásában tűz keletkezett. A tömbházból menekülők közül ketten könnyebben megsérültek. Felrobbant a floridai indítóállomáson az amerikai Blue Origin vállalat rakétája egy indítási teszt során. A balesetben senki sem sérült meg, a robbanás okát már vizsgálják. A hordozó rakétával legutóbb áprilisban is probléma adódott, amikor egy meghibásodás miatt nem sikerült pályára állítania a fedélzetén szállított kommunikációs műholdat. A szárazság és csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe itthon, ami a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkoznak. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébih.
14: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok lesz. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
14: A hírek után
8: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
7: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Kívánok! Elmúlt 8 óra 2026. május 29-én pénteken. Közelít a BL döntő is a gyereknap mellett, úgyhogy természetesen majd erre is kitérünk, és velünk vannak a magyar kedvencek is. Kezdés Leanderrel, én vagyok a veszély.
8: Itt egy újabb óra.
7: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Nora Cil zenéje hangolt minket erre a péntekre. Jó reggelt kívánok, 8 óra 16 perc a pontos idő. A 3-as főúton 60 belterületén egy busz gyalogos gázolt, az 59-es kilométernél a főút a teljes szélességében lezerták. Na, a fővárosban baleset van a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé, a Váci út előtt a belső sávban. Ezt némiképp az M3 bevezető is megérzi, úgyhogy lassabb a bejutás, és baleset nehezíti a közlekedést az Egér úton befelé a Balatoni út után. A külső sávban itt szintén lassabb a haladás. Vigyázz magadra, hogyha úton vagy, hogyha pedig infód van, akkor küld a Petőfinek is Messengeren, SMS-ben vagy Viberen. Sport kapcsán mai info, hogy 13:30-tól láthatod a labdarúgó U17-es Európa bajnokság B csoportjából a Montenegró-Olaszország találkozót az N4 Sporton és az N4sport.hu-n. 7 órától pedig a kézilabda férfi KNTH Liga bajnoki döntőjének első mérkőzését, a Veszprém a Szeged csapatát fogadja majd. Az M4 Sport Pluszon belenézhetsz az Atlétika Gold Tour sorozatba 6 órától, az M4 Sport webes felületén pedig a labdarúgó U17-es EB-ről a Franciaország-Dánia találkozót is láthatod, illetve a mini futball Európa bajnokságot 3/4 héttől csoportmérkőzésen Kazasztán és Magyarország játszik. Tegnap egyébként a magyar csapat izgalmas meccsen 3-2-re legyőzte Szlovéniát. Jó szurkolást kívánok akár a helyszínen, hogyha netán épp Pozsonyba kilátogatsz, akár a képernyők előtt. Bye Alex pedig már itt is van. Csókolom.
2: Csókolom, megérkeztem. Por után nem kell előttem. De azt jól látom még, hogy ön mindig olyan szép, mint akkor minden reggel. Reszket még

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, az Anima Sound System csapatát hallgattuk itt a Petőfin, ezzel pedig meg is érkeztünk fél kilenchez, már is jönnek a legfrissebbek. Hogyha a fővárosban autózol, akkor mondom, hogy baleset történt a Robert Károly körúton, az Árpád híd felé a Váci út előtt a belső sávban, és baleset nehezíti a közlekedést, az Egér úton befelé a Balatoni út után a külső sávban, és ne feledd, holnap rendezik majd a Bajnokok Ligája döntőjét, úgyhogy számos lezárás van, illetve lesz érvényben főváros szerte, érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulsz. Jönnek a továbbiak, aztán várlak vissza magyar kedvencekkel itt a Petőfin.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik a napos, meleg, száraz idő. Drón zuhant egy romániai panelház tetejére. Új kiállítás nyílt a mai Manóházban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Egy busz elütött egy gyalogost a 3-as főúton 60 belterületén, az 59-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Élénk a forgalom és telítettek a sávok a főváros felé vezető főbb útvonalakon. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek. Az uniós források helyzetéről tárgyal ma Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével a miniszterelnök. Magyar Pétert több miniszter, mások mellett Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter is elkísérte a belga fővárosba, ahol tegnap előkészítő tárgyalások voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. Robbanó töltettel felszerelt drón zuhant hajnalban Romániában egy galaci panelház tetejére. A robbanás után az épület 10. emeletének egyik lakásában tűz keletkezett. A tömbházból mintegy 70-en menekültek ki, közülük ketten könnyebben megsérültek, ketten pedig pánikrohamot kaptak. A tűzoltók eloltották a lángokat. Az esetre a NATO is reagált, a szövetség közölte, elítéli Oroszország felelőtlenségét és megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is. Újabb összeggel segíti a Kongói Demokratikus Köztársaság és Uganda ebola elleni védekezését az Egyesült Államok. A tegnap bejelentett 80 millió dollár plusz forrással több mint 110 millió dollárra növekszik az az összeg, amelyet Washington a járvány megfékezésére fordított az elmúlt két hétben. Visszaadnák a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál, közölte közösségi oldalán a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit szerint a döntés csaknem 450 intézményvezetői megbízást érint, amelyek augusztusban járnak le, ezért a mostani pályázatok kapcsán utólag már ki is kérte a tantestületek álláspontját. Verkfotókon keresztül a magyar mozgókép és a fotográfia 125 éves közös történetét mutatja be mától látogatható új kiállítás a mai Manóházban. A tárlaton csaknem 100 részben most először látható fényképen elevenednek meg a hazai filmgyártás korszakai az 1915-ös Bánk Bántól egészen a háború utáni ikonikus alkotásokig.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Ma is sok napsütés várható több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok lesz. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

rien. Je ne parle plus jamais.

0: mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánunk, 8.42 a pontos idő, a 3-ason 60 belterületén baleset történt, az 59-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, a fővárosban pedig baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé, a Kocsiszínnél a középső sávban. És ne feledd, hogy holnap rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét a Puskás Arénában, ennek kapcsán is számos lezárást tapasztalhatsz ma, illetve a hétvége folyamán majd a városban. A címvédő francia Paris Saint-Germain és az angol Arsenal csap össze egyébként, na a Városliget pedig a 200 éves történetének egyik legnagyobb eseményének ad otthont, a nemzetközi sportvilág központi helyszíne lesz. Ilyen volumenű szurkolói tömeg és ilyen összetettségű logisztikai és biztonsági feladatrendszer még soha nem koncentrálódott a park területére. A park egyébként az Arsenal hivatalos szurkolói zónájának is otthont ad. A Hősök terén vasárnapig tart a nemzetközi szurkolói fesztivál, holnap már reggeltől a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérről érkező különjáratok folyamatosan szállítják az angol klub több tízezer szurkolóját a Városligetbe. A Puskás Arénába induló gyalogos menet a délutáni órákban várhatóan 15 óra körül indul meg majd az Olof Palme sétányon. A Paris Saint-Germain szurkolói pedig az MTK Sportpark felől érkeznek majd, úgyhogy mindenképpen zsúfoltságra lehet számítani a környéken itt az előttünk álló napokban. A mérkőzéshez pedig jó szórakozást, jó szurkolást természetesen, akár csak a következő dalhoz szórakoztat minket Hauber és a Bonanza, méghozzá egy történelmi

0: Petőfi Rádió minden magyar. Fábián Júliékat hallgattuk, ez volt a Shine 857, a pontos idő, vigyázz magadra, hogyha úton vagy. A 4-es számú főút Szolnoki szakaszán, a Szent István Tisza hídon jövő héten munkálatok kezdődnek, úgyhogy félpályás lezárás lesz majd, várhatóan egy hónapon át jelzőlámpás forgalom irányítás lesz, úgyhogy itt mindenképpen plusz menetidőre kell számítani, hiszen sokan használják ezt a szakaszt. Várhatóan június 12-én, 13-án pedig teljes zárás is lesz majd, de csak éjszaka. Vigyázz magadra, jönnek további infók, aztán a Szűri és Pulekkel várlak vissza, baby, hamarosan a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavörðön és az M5 műsorán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonyagerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
5: Hány óra?
6: Hajnal 2.
5: Megint nem alszol?
6: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
5: Próbáld ki te is a Sedakurt.
7: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Alszol.
7: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Vatikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Micsoda aroma!
9: Olyan, mint Olaszországban.
8: Ez az igazi kávé.
10: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
11: Shell. Go well.
12: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
13: Vagy ki sem látsz a dugóból.
12: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
13: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
12: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
13: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
12: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
13: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
12: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
13: a Petőfi Rádióban.
14: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
15: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
14: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
12: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
16: Folytatódik a napos, meleg, száraz idő. Drón zuhant egy romániai panelház tetejére. Kemény György munkáiból nyílt tárlat az új Városháza galériában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
16: Egy busz elütötte egy gyalogost a 3-as főúton 60 belterületén, az 59-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén egy műszaki hibás jármű állt meg a Csíksomlyói utca és a Budai utca kereszteződésénél. A 84-es kilométernél forgalomkorlátozásra készüljenek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
12: Hírek.
16: Lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában az ukrán határ közelében lévő Galacváros lakótelepén. A 10 emeletes épületben tűz ütött ki, 70 embert kellett kimenekíteni. Egy anya és gyermeke könnyebben megsérült. A NATO elítélte Oroszország felelőtlenségét és közölte, megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy reagált, Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt. Megállapodott a tűzszünet meghosszabbításáról az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Az uniós források helyzetéről tárgyal ma Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével a miniszterelnök. Magyar Pétert több miniszter, mások mellett Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter is elkísérte a belga fővárosba, ahol tegnap előkészítő tárgyalások voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. Visszaadnák a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál, közölte a közösségi oldalán a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit szerint a döntés csak nem 450 intézményvezetői megbízást érint, amelyek augusztusban járnak le. Ezért a mostani pályázatok kapcsán utólag már ki is kérte a tantestületek álláspontját. Kemény György grafikus művész munkáiból nyílt tárlata a fővárosi Új Városháza galériában. Az életmű kiállítás tematikája a 90 éves művész sokszínű pályaívét követi. Bemutatják a budapesti utcákról ismert plakátjait, popárt alkotásait, valamint szürrealista és expresszív Filc Kréta, illetve digitális rajzait is megtekinthetik a látogatók. A tárlat augusztus 31-éig látogatható.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
16: Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok lesz. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletekre számíthatunk. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
13: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 9 óra 2026. május 29-én pénteken, az idei májusunk utolsó pénteki reggelén. Világrekord kísérletre készülnek magyar citerások, mindjárt erről is bővebben, de kezdés most a Szőri és Pulekkel, jön a Baby.
13: Itt egy újabb óra,
3: kizárólag magyar zenékkel és

0: a Halló Magyarok.
1: Kalandoz egész évben aktívan
0: Magyarországon.
2: 9.22 a pontos idő, szép napot, jó munkát kívánok! Ezúttal a gyermeknap élmények a fókuszban, vasárnap pedig a Pécsi Kultnegyed is jó választás. Az idei évben a rendezvény központi témája az időutazás és a modern technológia lesz, úgyhogy kiállítják a Vissza a jövőbe című filmből ismert legendás autó mását, kipróbálhatsz egy NASA által is használt helikopter szimulátort, ami nem csupán játék, hanem a professzionális eszköz is egyben. A gép ugyanis azzal a szoftverrel működik, amelyet a NASA, a Boeing és a svéd légierő is használ a pilóták képzéséhez. A Robotika Pécs csapata a már jól ismert interaktív robotok mellett idén először egy látványos mesterséges intelligencia bemutatóval készül, amelyen a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a jövő technológiáival. Távcsővel vizsgálhatod a napot, különleges Star Wars vendég is érkezik, és a hagyományos programok sem maradnak el. Légvár, a korjás csúszda, mászófal, pedálos gokártok gondoskodnak az izgalmas élményekről. Továbbá idén debütál az Ökolabirintus, egy természetes anyagokból épített izgalmas útvesztő is. A rendezvény egyébként ingyenesen látogatható, úgyhogy Pécsen is varázslatos élmények várnak. Hogyha autózol, vigyázz magadra, már is mondom a legfrissebbeket, hogyha infód van neked is, akkor pedig várom SMS-ben 0630303380 vagy a Messengeren, illetve a Viberen. Addig is Blanche kísér, jön a Belemegyek, itt a Petőfi.

0: Haló magyarok!
1: Kalandoz egész évben aktívan Magyarországon!
2: 9.31 pontos ide a magas hegyi zene. Nekünk a 3-as főúton 60 belterületén baleset miatt az 59-es kilométernél a főút továbbra is teljes szélességében zárva. Az 5-ösön Kecskeméten egy műszaki hibás jármű állt meg a Csíksomlyói utca és a Budai utca kereszteződésénél. A 84-es kilométernél forgalomkorlátozás van. Az 51-esen pedig Áporka térségében egy autó árokba hajtott. A 34-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Vigyázz magadra! A fővárosban szerencsére jól lehet közlekedni, nagyobb baleset vagy fennakadás nincs a szokásos csúcsokat leszámítva. A gyereknaphoz a bábok is hozzátartoznak, Vonalfesztivál címen pedig új bábszínházi seregszemlének ad otthon Debrecenben a Vojtina Bábszínház. A Vonalfesztivál az újszerű színházi formanyelvvel, vizualitással alkotó művészeket és bábszínházakat vonultat fel, hiszen fontosnak tartják megmutatni a bábművészet 21. századi irányait is. A kínálat nem csak a gyerekeknek szól, óvodásoktól a felnőttekig egyaránt megszólít, hiszen a báb nem korosztály, hanem műfaj. Na, mai napon kezdődik az eseménysorozat. Budapesti, szombathelyi, kecskeméti bábszínházak egyaránt bemutatkoznak. Gyereknapon pedig majd a debreceni Vojtina is várja a saját előadásaival a gyerekeket a Nagyerdőben, két helyszínen, a Békástónál és a Vidám Parkban is, úgyhogy Debrecen is egy tökéletes választás az előttünk álló hétvégére. A következő percekre pedig egy tökéletes választás Szabó előtt zenéje, aminek lennie kell, hát például a gyereknap most hétvégén. Ezzel megyünk tovább, itt a Petőfi.
3: Fogy az út, lass.

0: Haló magyarok! Kalandozz egész évben aktívan Magyarországon!
1: Jó reggelt kívánok, 9:46 a pontos idő. Paulina énekelt nekünk. Az M1-esen Budapest felé Győr után torlódás alakult ki a munkaterületnél. Távolabb szintén a főváros irányába Tatabánya és az M0-ás között a terelésben kell haladni az arra közlekedőknek. Na, a külső sávban lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Na, a kamionstop a hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt pedig május 30-án szombaton hajnali 5 órától 17 óráig, illetve este 10-től vasárnap este 10-ig lesz érvényben. Az intézkedés célja a közúti közlekedés biztonságának fenntartása, valamint a nemzetközi sporteseményhez kapcsolódó rendkívüli forgalmi helyzet kezelése, írja az Útinform. Ennek kapcsán természetesen minden részletet megtalálsz a weboldalukon. És hát nem csak a BL döntő és a gyereknap miatt különleges ez a hétvége, hanem azért is, mert holnap világrekord kísérletre készülnek a magyar citerások, akik több mint 500-an gyűlnek össze a Budai Vár oroszlános udvarában, hogy közösen állítsák fel a legnagyobb citera együttes Guinness világrekordját. A rekord kísérlet során Szatmári Népzene csendül fel az 500 fős citera együttes előadásában, akik az ország szinte valamennyi régiójából, valamint a határon túli magyar közösségekből, Erdélyből, Felvidékről, Muravidékről és Kárpátaljáról érkeznek Budapestre. A résztvevők több mint 80 települést képviselnek, ez is bizonyítja, hogy a népzene ma is élő közösségi nyelv, amely generációkat köt össze, és hidal át országhatárokat. A legidősebb résztvevő egyébként 87 éves lesz. A program ingyenesen látogatható, a főpróba 15 órakor, maga a rekordkísérlet pedig 16 órakor kezdődik majd. Na, az egész napos programsorozatot egyébként koncertek, családi programok színesítik, a gyermekeket hangszerbemutató várja, ahol test közelből ismerkedhetnek meg a citerával. Egyébként a rekordkísérlet egyszerre tisztelgés a hangszer és a magyar népzenei hagyomány előtt, emellett pedig a közös zenélés erejét is kívánja megmutatni. Úgyhogy egy csodálatos esemény lesz, érdemes lehet ellátogatni ide is, hogyha épp itt jársz a fővárosba. Most pedig Dániel Fizenét hallgatjuk itt a Száz Virág a Petőfin.

0: magyar.
1: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk,
2: Szevasztok!
1: Camping Bringásunk,
2: Szevasztok!
1: Meg a Lemez Lovász,
3: hello!
1: A házban.
2: Szevasztok! Szevasztok!
1: Várja. Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, ez volt a Kistehénnel, a Cybergyerek, kezzel meg is érkeztünk kereken 10 órához. Ne feledd, hogy a Kistehén még láthatod idén méghozzá júniusban a Fishing on Orfűn, érdemes kihasználni a kínálkozó alkalmat, mert bizony az elmúlt években erre nem nagyon volt lehetőségünk. Kompakt diszkó, hősök, minden rendben, ezzel pedig megyünk tovább a hírek után, itt a Petőfim.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik a napos, meleg, száraz idő. Drón zuhant egy romániai panelház tetejére. Visszaesett a dízelautók iránti kereslet.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén egy műszaki hibás jármű állt meg a Csíksomlyói utca és a Budai utca kereszteződésénél. A 84-es kilométernél a forgalom korlátozásra készüljenek. A 11-es főúton Szentendre belterületén összeütközött 3 autó, a 19-es kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. Árokba hajtott egy autó az 51-es főúton Áporka térségében, a 34-es kilométernél csak félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek. Lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében lévő Galacváros lakótelepén. A 10 emeletes épületben tűzütött ki, 70 embert kellett kimenekíteni. Egy anya és gyermeke könnyebben megsérült. A NATO elítélte Oroszország felelőtlenségét és közölte, megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy reagált, Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt. A romániai Galici tért orosz drón támadás rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor, reagált az incidensre Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében azt írta, Magyarország elítéli a civil lakosságot veszélyeztető támadásokat, szolidaritását fejezi ki Romániával, és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását. Áprilisban 5410 gyermek született, és csak nem 10 000 ember halt meg itthon, közölte a KSH. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 1,3, a halálozásoké pedig 0,2%-kal nőtt, míg a házasságkötéseké 14%-kal visszaesett. Több mint 2 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek azok a fiktív számlákat kiállító cégek, amelyeket egy összehangolt rajtaütésen számoltak fel a pénzügyőrök, közölte a NAV. A 60 pénzügyőr részvételével zajló akcióban csak nem 1,3 milliárd forint értékben foglaltak le járműveket, bankszámlákat és céges eszközöket. Csökkent a dízelautók iránti kereslet, derül ki a használtautó.hu adataiból. A portál szerint az üzemanyagárak sok vásárlót óvatosabbá tettek, illetve az autógyártók és a céges flották is egyre inkább a hibrid és az elektromos modellek felé fordulnak. Ugyanakkor hónapról hónapra nő a használt dízelautók ára, ami azt jelenti, hogy bár kevesebben keresnek ilyen járműveket, de hajlandók magasabb árat fizetni.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Ma is sok napsütés várható több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 10 óra, 2026. május 29-én pénteken, ez a Halló Magyarok. Hamarosan majd tekerünk még az ország kerékpár útjain, a kezdés pedig most a kompakt diszkóval és a hősökkel. Ha nem indult jól a napot, semmi gond, minden rendben!
1: Itt egy újabb óra!
3: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: összes magyar zenét online is. petőfiradio.hu.
1: Soha nem veszi fel a telefon, és mindig lenyúlja legjobb ruhámat. Én meg napokig keresem a fák között az őszi esőben.

0: való magyarok! Kalandoz egész évben aktívan Magyarországon!
1: 10-16 a pontos idő, jó reggelt kívánok! Az év kerékpárútja címért 11 bringás útvonal verseny szerte az országban, és idén is olyan kerékpárutakra szavazhatsz, melyek mind izgalmas látnivalókkal, felfedezni valókkal várnak. Ezúttal a Szentpéterfölde körön tekerünk. Ez a 20 kilométeres oda-vissza körtúra remekül képviseli Dél-Zalát. Különleges erdőn keresztül kanyarog, a fák árnyéka megvéd a nyári napsütéstől. Jó minőségű aszfalt vár rád, hogy felfedezd ezt a szárnyait bontogató kistérséget a maga látnivalóival, ízeivel. Ha a dimmes dombos tekerés közben megszomjaznál, a természet segítségedre lesz, mindenképp érdemes beiktatnod egy pihenőt a 4-es fűzfai forrásnál. Június 2-án évfélig adhatod le a voksod az aktív kalandor oldalán, hogy melyik legyen az év kerékpár útja, addig pedig szépen végig megyünk mind a 11 jelöltön. És tekerünk is tovább, hamarosan majd egy újabb útvonal következik, de most vár ránk a Carbon Fools csapata és az Open Doors.

0: Halló magyarok!
1: Kalandozz egész évben aktívan Magyarországon!
2: Az Ég kerékpárútja címért 11 bringás útvonalverseny szerte az országban idén is olyan kerékpárutakra szavazhatsz, amelyek mind izgalmas látnivalókkal, felfedeznivalókkal várnak. Ezúttal a Zagyva-menti kerékpárút következik. A Cserhát és a Mátra határán kanyargó vonal tágas mezőkön, árnyas erdők mellett halad, időnként pedig bájos-nógrádi településekre is betér. Végig remek aszfalton, a két hegység panorámája kíséretében tekerhetsz. Tarra érve érdemes egy kitérőt tenni a Tari-Lőrinc egykori udvarházának romjaihoz, ahonnan csodás kilátás nyílik a Kelet-Cserhát csúcsaira. Szintemelkedés tekintetében nem vár át túl nagy kihívás, de ha a távot sokallod, az út mentén bárhol felpattanhatsz a vonatra valamelyik aprócska vasútállomáson. Június 2-án éjfélig adhatod le a voksod az Aktív Kalandor oldalán, addig pedig végigmegyünk mind a 11 jelöltön. Jövő héten folytatjuk majd a tekerést, és miközben keressük az év kerékpárútját, Ákossal pedig jön a Keresem az utam, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádióban.
1: Ez volt Ajsa Lúnával az Alma, és ne csak zenében legyen meg, hanem ha lehet, akkor tápanyag formátumban is. Érdemes a gyümölcsöket, zöldségeket is előnyben részesíteni itt az előttünk álló nyári időszakban. Málkatával programajánlatok várnak majd 11 órától, 13 órától pedig az Arizona játszik nálunk itt a stúdióban, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon élőben nézheted is. Aztán délután jön Szikora Tomi, este 7-től kívánság műsorral készül, 9-től pedig Megyesi Gábor vár koncertajánlatokkal, 11-től pedig a hazai gitárokban Körési Mimi, azaz Szája Noé lesz Fekete Laci vendége, is fejtegetik na gitárjáték szeretetét. Na folytatásban pedig a Palo Cantóval ismerkedünk, Nové Somával közösen készítették a Rise című dalt. Ezt hallgatjuk a folytatásban itt a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Miskolcon az FM 102.3-on.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Debrecenben az FM 89-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: mert műszakot indítani tudni kell.
1: Az e-heti utolsó, illetve a májusi utolsó, ami a Halló Magyarokat illeti, pedig zárul, hiszen itt vagyunk már is 11 óránál. Én köszönöm szépen a mai figyelmet, illetve az egész heti figyelmet, na meg az egész májusi figyelmet is. Hát gyorsan eltelt ez a hónap is, és mindjárt belépünk a nyárba. Bízom benne, hogy eseménydús és élményekkel teli lesz akár csak az előttünk álló hétvége. Gyereknap, Bajnokok Ligája döntő, lesz sok minden, úgyhogy hétfőn újult erővel várlak vissza majd. Még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, Habóczky Mátét hallottad, hétfő hajnalban találkozunk, addig is bármerre jársz az ország határon, innen vagy túl, vigyázz magadra és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Pirosak és a zöldek oldaláról is árad a versenyszellem, és egyikük sem szeretne alul maradni.
4: Patanyon, jó követ!
3: Színes kövekkel összerakott díszítmény.
5: Mozaik.
3: Mozaik, tökéletes.
6: Hormozó lapát és födör.
7: Gitár.
8: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
9: Folytatódik a napos, meleg, száraz idő. Drón zuhant egy romániai panelház tetejére. Újabb támadás érte Ukrajnát.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Az M2-es autóúton Vác térségében fenntartási munkálatok miatt a 42-es és a 41-es kilométer között a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad, ezért mindkét irányban torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
9: Lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében lévő Galacváros lakótelepén. A 10 emeletes épületben tűzütött ki, 70 embert kellett kimenekíteni. Egy anya és gyermeke könnyebben megsérült. Nikuszor Dan, román államfő azt mondta, hazája nem fogja eltűrni, hogy Oroszország háborúja átterjedjen az állampolgáraira. A romániai Galacot ért orosz dróntámadás rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor, reagált az incidensre Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében azt írta, Magyarország elítéli a civil lakosságot veszélyeztető támadásokat, szolidaritást vállal Romániával és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását. Az orosz hadsereg egy ballisztikus rakétával és több mint 200 drónnal támadt ukrajnai célpontokat hajnalban. Bár a légvédelem a drónok zömét megsemmisítette, a becsapódások és a lehulló roncsok miatt 5-en megsebesültek, emellett civil infrastruktúrális létesítmények, lakóházak, valamint 3 fekete-tengeri kereskedelmi hajó is megrongálódott. Stagnált itthon a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben az elmúlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Egyik helyszínen sem tapasztaltak változást, és a koncentráció minden mintában az alacsony tartományban volt.
0: Petőfi Rádió. Sport.
10: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Csütörtökön megérkezett fővárosunkba a labdarúgó bajnokok ligája döntőjének egyik résztvevője, az angol Arsenal küldöttsége, a párizsiak ma jönnek. Tegnap óta a BL trófeája is Budapesten van, a Hősök terén pedig megnyitotta kapuit a finálé hivatalos szurkolói zónája, ahol egészen vasárnapig változatos programokkal várják a látogatókat. Jó néhány korábbi sztár is érkezett a holnapi eseményre, így Zlatán Ibrahimovic, Thierry Henry, Andrej Arshavin és Giorgio Chiellini. A bajnokok ligája döntőjét holnap 18 órától a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja a Puskás arénában. A Ferencváros női labdarúgó csapata sorozatban 7-szer lett bajnok, miután az NB1 döntőjének második mérkőzésén is kiütötte a Puskás Akadémia együttesét. Az FTC az első találkozón aratott 6-2-es győzelem után tegnap felcsúton 8-0-ra múlta fölül ellenfelét, 2-0-ra nyerve ezzel az egyik fél második sikereig tartó párharcot. A férfi futsal NB1 döntőjének első találkozóján az Újpest 2-1-re nyert a Nyíregyháza ellen az angyalföldi Sterbinski Amália sportcsarnokban. A párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart. A sorozat hétfőn Nyíregyházán folytatódik. 6. világbajnokságára készülhet Lionel Messi, miután az argentin labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Lionel Scaloni meghívta a 26 fős keretébe a 8-szoros aranylabdás játékost.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Országszerte süt a nap, eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok lesz. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hamarosan kipipáljuk a májust, és rengeteg ötletem van, hogy mi mindennel színesítsd és töltsd az elkövetkező időszakot. 0-30-30-30-380, itt te is tudsz segíteni, programötleteket küldhetsz SMS-ben vagy Viberen. Nák Kata vagyok, indul az Itthon Otthon a Petőfi Rádió program ajánló műsora.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

már csak egyet kell aludni, aki bírjanak egyet sem. Holnap ugye UEFA Bajnokok Ligája döntő, amit Budapesten rendeznek. Akinek van a döntő mérkőzési jegye, az a mai naptól egészen május 31-ig Budapest közigazgatási határain belül díjmentesen használhatja a közösségi közlekedést, kivéve a Zugligeti Libegőt és a Budavári Siklót. Azt javasolják, hogy legalább 2 órával a mérkőzés kezdete előtt érdemes megérkezni a Puskás Arénában. Nem érdemes taxival és autóval érkezni a stadionhoz, mert a környéken jelentős forgalomkorlátozások lesznek érvényben, és parkolási lehetőség sem áll rendelkezésre. Viszont az éjszakai járatokkal a BL döntő után is bátran elindulhatsz majd. A metrók éjjel egyik fognak járni, illetve a 6-os villamos, valamint a reptéri 100E és 200E autóbusz 0-24 közlekedik majd. Ha viszont a Puskás Aréna körüli nagy tumultus szívesen elkerülnéd, és inkább a gyerekekre szeretnél koncentrálni, akkor rengeteg lehetőség lesz, ugye most hétvégén gyereknap, így például Budakeszin is, ahol idén a Magyar Mesék Varázslatos Birodalma kell életre. A délelőtt folyamán majd szombaton a legkisebbeknek szóló kerekítő mondókázóval indítják a napot, aztán a Léghajó Meseszínház és a Láda Fia Bábszínház klasszikus történetei, mint az Okoslány vagy a Három Kívánság repítik el a közönséget a népmesék világába. A zenei élményről a Katánk zenekar gondoskodik, miközben a kísérő programok között mesélés, mozisátor, tűzoltó bemutató, óriás sakk is várja a felfedezőket. Legyen szó tehát közösségi animáció készítéséről, vagy a kézművesorok alkotásairól, a nap garantáltan minden korosztályt emlékeztet arra, hogy a mesékben és egy jól sikerült gyereknapon tényleg minden lehetséges. Budakeszi főutcai parkjában lesz Budakeszin a gyereknap, ott keresheted majd. Itt a Petőfin pedig a további programötleteket, ha csatlakoznál, van tipped, merre induljunk, mit csináljunk az elkövetkező nap. 0630 30 30 380, itt jelezd a részleteket SMS-ben vagy Viberen.

0: hazai zene,
1: akkor Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Három, kopog a hajna, a fejembe már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

Eljött a foci rajongók ideje, és egy többnapos fesztivál igazi őrület, amit Budapesten vár mindenkire a BL döntő hetén, hiszen a rendezvények központi helyszíne a Hősök tere, ott fut az UEFA Champions Fesztivál. A helyszín tegnap megnyílt, és a döntő után egy nappal vasárnap is nyitva tart. Az UEFA interaktív futballprogramokkal, ügyességi játékokkal, szponzoros aktivitásokkal, koncertekkel várja a kilátogatókat, akik legendákkal, ex-focistákkal is találkozhatnak, és még családi zóna is lesz, óriás kivetítő és fanzó. Is. Minden nap délelőtt 10 és este 10 között vár ingyenesen, és lesz egy külön Ultimate Champions Legends Tournament is a Pap László arénában. Ez gyakorlatilag a BL legendák gála meccse, korábbi sztárjátékosokkal, showelemekkel, magyar játékosokkal is lehet majd ott találkozni, olyan sztárok lépnek majd pályára, mint például Luis Figo és a 95-szörös magyar válogatott Juhász Rolandnak is lesz egy saját csapata a tornán, ami szembenéz majd a világsztárokkal. A finálét egyébként több mint 200 országban közvetítik, és az UEFA becslések szerint átlagosan 145-150 millióan nézik élőben világszerte, míg az összes elérés televízióval, streameléssel, közösségi médiával és nyilvános vetítésekkel együtt akár a 400-450 millió főt is meghaladja. A BL finálé média visszhangja sokszor még a Super Bowl-t is felülmúlja globálisan, a meccs mindig a világ egyik legnézettebb sport közvetítése. Holnap tehát nagy nap a foci rajongóknak, UEFA Bajnokok Ligája döntő, itt a Petőfin pedig további programötletek érkeznek, ne feledd, ezen a hétvégén gyereknap, ez is rengeteg program kapcsolódik, már is részletezem őket.

0: van programod. A stúdióban.
1: Megkata, aki mindig részletezi az előttünk álló programokat, van bőven miből csemegézni. Ezen a héten ugye itt van előttünk a gyereknap, Szentendrén pedig a Szóbeli és Kerényi Park ismét átalakul Szentendre gyerekállomává, vagyis Lurkóciává. Délelőtt 10 és este 6 között számtalan élmény várja a családokat. Óriás buborék sótól kezdve a helyi tánciskolák látványos bemutatóin és a Ne felejtsd báb színház előadásán át egészen az extrém kerékpáros showig, illetve fergeteges esti táncházig lesz tényleg minden. Közben a Jakpánkertben nyugodtabb programok, családi jóga, ringató és kreatív alkotás kapnak helyet, a parkok további területein pedig kézműveskedés, legófoglalkozás, hagyományőrző fajátékok, környezetismereti és állatvédő sátrak, valamint rendőrség és tűzoltós bemutatók gondoskodnak arról, hogy ezen a napon valóban minden korosztály megtalálja a számára tökéletes szórakozást. A rendezvény gerincét, tehát egy izgalmas 8 minisztériumot felvonultató pecsétgyűjtő állomás adja, melynek leggyorsabb résztvevői ajándékban részesül, de a kamaszokat is különleges városi nyomozós játék, a gyalog kaland csábítja majd felfedezésre. Szentendrén is tehát gyereknap, itt a Petőfin pedig azonnal jönnek további programötletek, és egy friss info hallgatón küldte, hogy a 4-es számú főúton a püspökladányi felüljáróról több kilométeres a tolódás, egymás után két baleset is történt. Köszönjük szépen, óvatos, balesetmentes utat, számunk 0 30 30 33 180, itt lehet informálni.

0: Petőfi Rádió minden magyar a galaxisok után jól összeszokott páros folytatja. Délben hírek, majd jön Rácz Gergő és Orsovai Rádió. Kérdezz, leszomorú lesz a válasz, a torkod
1: már is száraz, és érzem, hogy a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha több fronton kell helytállnod,
3: le kell adni a prezentációt.
4: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
5: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé,
7: vagy ki sem látsz a dugóból,
6: vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go!
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban.
8: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
9: Szia, drágám. Na, Istenél aludtam ma is.
8: De jó neked. Mi a titkod?
9: Nincs titok, csak a Cedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
8: Cedacur Forte.
9: És a koncentrációt nem befolyásolja.
10: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
11: Holnap már többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Drón zuhant egy romániai panelház tetejére. Több mint 200 000 gyereknek népszerűsítették a vízivást.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: 3 autó karambolozott Szentendre belterületén a 11-es főúton. A 19-es kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
11: Lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében lévő Galacváros lakótelepén. A 10 emeletes épületben tűzütött ki, 70 embert kellett kimenekíteni. Egy anya és gyermeke könnyebben megsérült. Nikusz Ordán, román államfő azt mondta, hazája nem fogja tűrni, hogy Oroszország háborúja átterjedjen az állampolgáraira. A romániai Galacot ért orosz dróntámadás rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor, reagált az incidensre Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében azt írta, Magyarország elítéli a civil lakosságot veszélyeztető támadásokat, szolidaritást vállal Romániával és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását. Együttérzését fejezte ki a romániai dróntámadás sérültjeivel Orbán Viktor. A Fidesz elnöke egyben felszólította a kormányt, hogy az orosz-ukrán háború ügyében tartsa fenn az előző kabinet által kialakított semlegességi politikát, és egyetlen lépés se tegyen a háborúpárti Európa irányába. Hozzátette, az incidens megerősíti, hogy a háború közvetlen veszélyt jelent a szomszédos országokra. Az állami számvevőszék korábbi jelentései alapján tavaly április óta 2 szálon hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folyik nyomozás a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója. A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása szerint pedig az elmúlt 2 napban 17 jogi személynél tartottak összehangolt akciót, amelynek során több 10 terabájtnyi adatot, iratot és elektronikus hordozót foglaltak le. Több mint 1500 közintézmény csatlakozott idén a vízfogyasztás népszerűsítő Happy Héthez, így 211 000 gyerekhez ért el a kampány üzenete, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az óvodákban és iskolákban játékos tanórák és sportesemények keretében tanultak a fiatalok a vízivás fontosságáról, valamint a cukros üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros hatásairól.
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Derült vagy gyengén fátyol felhős száraz az idő, éjszaka átmenetileg megnövekszik, majd napközben csökken a felhőzet. Holnap délelőtt még csak elvétve, majd később már több felé lehetnek záporok, zivatarok. Ma Szabolcs megye térségében holnap a Dunántúlon erősödhet meg a szél. Hajnalban 8-15, holnap napközben 26-31 fok lesz. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Nem telhet unalmasan a hétvége, rengeteg program itt van a láthatáron. Egyrészt Bajnokok Ligája döntő, ami sokakat a helyszíne, vagy éppen a TV képernyő jelei csábít, és gyereknap szintén rengeteg lehetőséggel. Tarts velem, és azon érnek a további részletek.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró

0: leszek. Neked titkod nem leszek.
1: Zené vagy énekelj te is élőben.
2: Hajrá magyarok, kukac, petőfiradio.hu.
1: Minden magyar.
2: Ez

0: összes magyar zenét határtalanul online.
1: Petőfi Rádió.
2: Teste régi bérlakás a Móricon, a belekopott vízvezeték rendszerek.

0: is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Segítek feltérképezni az országban elérő lehetőségeket, hát nagyon nem is lehet a végére érni, annyi program vár minket ezen a hétvégén. Például Gyöngyösön a Gyereknap, ahol a klasszikus Vitéz László bábjáték és a Hiszi a Piszi zenekar koncertje alapozza majd meg a jó kedvet, délben pedig a Garagúja gólyalábas komédiás kompánia kápráztatja el a közönséget. Kora délutántól pedig egy hatalmas interaktív blokk veszi kezdetét, ahol a gyerekek kalóson, lufi hajtogató maratonon, bubi partin vehetnek részt, vagy éppen egy rejtélyes útvesztőben tehetik próbára nyomozói ügyességüket, mielőtt az Eszterác Mese zenekar majd lezárná a napot. A meghirdetett programok mellett a tér egész nap zsibongó fesztiválra alakul, vidámpark, kirakodóvásár, sok-sok édesség, valamint a mátrai népi játékok, köztük fakörhinta és fazekas mesterség kipróbálása gondoskodnak a folyamatos hagyományőrző és önfeledt szórakozás.

Mellett a kreatív alkotni vágyókat kézműveskedés, henna festés és aszfaltrajzverseny is várja ezen az eseménydús tavaszi hétvégén. Hatmanban is tehát gyereknap a Kossuth téren, itt a Petőfi pedig sosok programötlet, mint mindig, az Itthon Otthonban, ez a Petőfi program ajánló műsora 11 és 1 óra között minden hétköznap.

szinte végeláthatatlan program kínálat gondoskodik arról, hogy ne teljen unalmasan az elkövetkező időszak. Gyereknap ugye a hétvégén, és a Dunakeszire is érdemes lesz ellátogatni. A Katona domb ugyanis ismét egy hatalmas zsibongó játszótéré változik, ahol a hagyományos városi gyereknapon minden a felhődlen szórakozásról és a legkisebbekről szól. A színpadon reggeltől estig folyamatos lesz a pörgés, a Matiné zenekar és a Mai Manó gyerekszínház alapozza meg a jókedvet, majd helyi tánccsoportok, cheerleader bemutatók és a Tűzmadarak látványos előadásai után Varga Feri és Balázsi Betty, végül pedig Király Viktor koncertje koronázza meg a napot. A színpadi események mellett elképesztő egésznapos játékforgatag várja a családokat, számtalan tematikus légvár, a 8 állomásos kalandpark és a ninja versenypálya az aktív mozgás szerelmeseit, míg a barka állatcsimogató, a trükkös bringák, az illúziós sátor és az RC terepautók a legkülönlegesebb kalandokat keresőket csábítják egy felejthetetlen élményre. Dunakeszin, tehát a Katona domb szabadidő parkjában. Gödisvár, ott is tartanak gyereknapot, a város fergeteges program kavalkáddal várja itt is a családokat a Feneketlen tónál. A színpadon a gyerekek legnagyobb kedvencei Kalapjakab és a Brennyúl felelnek majd a jókedvért, de egy vidám bohócsó és a barátságos pókemberrel való találkozás is fokozza majd az ünnepi hangulatot. Az egész napos kísérő programok a modern technika és a klasszikus szórakozás tökéletes ötvözetét nyújtják. A nagyobbaknak a VR parkban, a játékkonzolokon és az autószimulátorokban tehetik próbára magukat, míg a kisebbeket pónilovaglás, ugrálóvár, óriás buborékshow és városnéző kisvonat csávítja kalandra. Legyen szó arcfestésről, lufi hajtogatásról, mesebeli hercegnőkkel való fotózkodásról, vagy távirányítós munkagépek irányításáról. Itt is minden ki megtalálja tehát a számára a legizgalmasabb élményt. Gödön tehát gyereknap, a Feneketlen tónál, itt a Petőfin pedig. További programötletek várnak, tarts velem!

0: van programod.
1: A stúdióban.
2: Május utolsó vasárnapja mindig a gyerekekre koncentrálódik, akkor van gyereknap, de van, ahol már ezt megelőzően is vannak programok. Óbudán például a Csobánka téren solymász bemutató gyerekkoncertek, zenés, interaktív mesejáték, sok vidámság várja majd a gyerekeket és szüleiket egyaránt. Az év legvidámabb napja lesz ez, a színpadon folyamatosan zenei események is pörögnek majd, például ott lesz a Csurgózenekar, de hangszersimogatóval is készülnek, fellép a Bergengót, Zenegót és a Talamba zenekar, ők is fantasztikus hangulatot teremtenek, de gólyalábasokkal is lehet találkozni, lesz interaktív kutyás bemutató, bábszínház, zsonglőr, bohóc, aki szintén elvarázsolja majd a közönséget. A tér eközben egy hatalmas interaktív játszótéré változik, hiszen a klasszikus láncos körhinta, a ládavasút és a népi fajátékok mellett modern kalandok, Gamerland, Lego programok, Eurobungee és egy 8 állomásos akadálypálya, valamint különleges solymász bemutatók is várják a családokat. Civil szervezetek sátrai pedig teljessé teszik szintén a játék forgatagot, a rendőrség bűnmegelőzési játékokkal, a Hintalovon alapítvány pedig a gyermekjogokhoz és a biztonságos digitális léthez kapcsolódó edukációs programokkal várja a gyerekeket és szüleiket egy felejthetetlen tartalmas napra, Óbudán, tehát a Csobánka téren. Dunaharasztin pedig a Sportszigeten lesz gyereknap, itt is színpadi programok, koncertek, ugrálóvársok, sok meglepetés várja a családokat. A színpadi eseményeket majd a Kacagó Báb Színház nyitja meg, aztán a délután folyamán a Portéka színpad, a Tibus és a Hintalók interaktív műsora, az Óriás Bábos Hulyákolók és az Egyszer Volt Mesezenekar koncertje, valamint helyi tánccsoportok bemutatói gondoskodnak a folyamatos jókedvről. A nap megkoronázásaként este pedig a Well Hello ad élő koncertet, de az izgalmak a színpadon túl is folytatódnak, hiszen a felépülő Midi Vidám Park elektromos kisautókkal és ugráló várral nyívogatja majd a gyerekeket, és természetesen sok-sok finomsággal is készülnek. Dunaharasztin a Sportszigeten gyereknap alkalmából.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Egytől pedig élő stúdió koncert egy fantasztikus csapattal, akik zenéjükben az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a csallóközi identitásra, az otthonhoz való kötődésre és a természetközeli világra, miközben a zenekar továbbra is modern, érzelmekre építő pop-rock hangzás mellett maradt. Itt az Arizona, kapcsolódj be hozzánk, Facebookon és YouTube-on is láthatod őket, pár perc is kezdünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek. Egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Micsoda aroma?
4: Olyan, mint Olaszországban.
5: Ez az igazi kávé.
6: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
7: Shell. Go well.
8: Hány óra?
9: Hajnal 2.
8: Megint nem alszol?
9: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
8: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
10: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Alszol?
10: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Vatikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
12: Vagy ki sem látsz a dugóból.
11: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
12: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
11: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
12: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
11: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
12: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
11: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
12: a Petőfi Rádióban.
13: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
14: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
13: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
15: Holnap már többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Drón zuhant egy romániai panelház tetejére. Előállította a rendőrség a kegyelmi ügy kulcsfiguráját.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
15: Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén egy műszaki hibás jármű állt meg a Csíksomlyói utca és a Budai utcai kereszteződésnél. A 84-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
15: Lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében lévő Galacváros lakótelepén. A 10 emeletes panelben egy anya és gyermeke könnyebben megsérült, kórházba kerültek. Az épületben tűz ütött ki, 70 embert kellett kimenekíteni. A tüzet azóta eloltották. Visszavonná Volodymyr Zelenszky ukrán elnöktől a legmagasabb lengyel állami kitüntetést a lengyel államfő. Karol Navrocki arra hivatkozva javasolta ezt, hogy Kijev a II. Világháborús nacionalista ukrán felkelő hadsereg tagjairól nevezett el egy katonai alakulatot. A lengyel elnök szerint a döntés súlyosan sérti a lengyel történelmi emlékezetet a szervezet által elkövetett gyilkosságok miatt, és azt mutatja, hogy Ukrajna még nem áll készen az európai integrációra. Pozitívan értékelte a Kreml szóvivője Magyar Péter miniszterelnök tegnapi brüsszeli bejelentését, hogy Magyarország továbbra sem szállít fegyvereket Ukrajnának. Dmitrij Peszkov Asztanában arra az újságírói kérdésre, hogy hogyan értékeli Moszkva-Budapest döntését, elmondta, ha minden ország így döntene, hamarabb eljönne a béke. Magyarország új kormánya vissza fog térni a NATO szövetségéhez, és visszaépíti a bizalmat, amit az előző kormány elveszített. Erről biztosította a honvédelmi miniszter a NATO szövetséges erők európai főparancsnokát a budapesti találkozójukon. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a főparancsnok tájékoztatta őt arról, hogy minden segítséget meg tudnak adni a magyar haderő fejlesztésének folytatásához. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. Gál Kristóf megerősítette, hogy a férfit gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárás folyik.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
15: Derült vagy gyengén felhős, száraz az idő, éjszaka átmenetileg megnövekszik, majd nappalra csökken a felhőzet. Holnap délelőtt még csak elvétve, később már többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Ma Szabolcs megye térségében, holnap a Dunántúlon erősödhet meg a szél. Hajnalban 8-15, holnap napközben 26-31 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Igazi zenei utazás vár rád minden délután 1 és 2 óra között. Indul az Élő Stúdió koncert a Hajrá Magyarokban egy csapattal, akik több kiemelt koncertre is készülnek. Videoklipet forgattak a csalóközi nyár hangulatával és a természetközeli világgal. Erről is beszélünk itt az

0: koncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.
1: És az Arizonával a csapat már is látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, és a Szabesz, aki a héten szabadságon van, is dolgozik, és itt van, helytáll, és harmadjára vagytok itt vendégek. Legutóbb 428 napja, ő ugye mindent számon tart, és mindig ezt továbbítja is. 2009-ben indult útjára a csapat, mindent összefoglal. Új lemezzel érkeztetek, volt két dalpremiér, a kalapot pedig annyira jó volt, hogy le a kalappal. Egyébként ő már túl van az ebédem, megevett 6 szelet rántott húst, picit éhes volt, úgyhogy most hátradőlt, sütteti a hasát, és várja az élő stúdió koncertet. Sziasztok még egyszer!
2: Sziasztok!
1: A hallgatókat, nézőket! Fantasztikus utatok volt, nem késztetek el, mindent szépen összetettetek, hogy a mai stúdió koncerten tulajdonképpen bemelegítsetek, mert holnap nagy dobásra készültök, Rúzsa Magdi előtt fogtok majd fellépni. Bizony. És koncertezni.
3: Az idei első nagy-nagy, de ez a mai is egy nagy premier számunkra most, úgyhogy igen, azért van izgalom bőven, mert az őszi, téli, tavaszi időszak az nekünk mindig ilyen kicsit ilyen felkészülős, hogy jönnek ugye például ilyen megfázások és hasonló és társaik, úgyhogy ilyenkor ez mindig lassítja a munkafolyamatunkat, hogy igen, most már úgy érzem, hogy tényleg megjött a nyár, és tényleg kezdjük.
1: Mennyire vagytok betáblázva a nyáron, mert tudom, ilyenkor az is nehéz lehet, hogy persze nyilván az ember azt várja, hogy fú, persze legyen sok esemény, sok fellépés, minél több helyen megmutatni magatokat, de közben, ha már az ember lát egy ilyen teleírt koncertnaptárt, akkor azért már kicsit az elején elfárad.
3: Igen, még nincs tele a naptárunk, képzeld el, úgyhogy bőven van még azért szabadidő, így ha a zenekart veszem, de egyébként pedig nagyon elfoglaltak vagyunk, úgyhogy hát nem tudom, hogy hogyan tudnánk most még jelenlegi élethelyzetünkben, mert mindenki tényleg most így ezer felé van, így többet így elvállalni, de azért ez a plusz pár koncert még szerintem jöhetne.
1: Nyaralás az lesz, vagy sikerült annak helyet szorítani?
3: Folyamatos tervezés alatt van, legalábbis nálunk, és hát azt hiszem, hogy így a zenekar, Gábor ugye házon dolgozik, úgyhogy ő próbáról mindig siet szerintem még sokszor vissza, ugye amíg most világos van, úgyhogy ő kihasznál minden jó időt. Dodiék is azt hiszem, hogy már betervezték a nyaralást, én meg még így válogatok, és én még így keresem, hogy hova is mer.
1: Na, most pedig itt vagyunk, úgyhogy erre koncentráljuk az élő stúdió koncertre. Mi mindent hoztatok nekünk? Milyen 5 dalt?
3: Hát hoztunk újdonságot, képzeld el, 2 is, olyan 2 dalt hoztunk, amit még föl sem stúdióztunk, tehát, hogy annyira új. Emellett pedig hoztunk egy nagyon bulizós nyári slágerünket, és úgyis nyári slágerünket, bizonymenős sláger vagy lesz majd, és
1: megelőlegezünk.
3: Igen, mert hogy ez a dal, ez mindig beválik a koncerten, mert mindig úgy hivatkozok rá, hogy a világ legegyszerűbb dala, úgyhogy magunkkal hoztuk, de előszedtünk a fiókból egy nagyon régi dalt, ami az első lemez címadó dalunk, bocsánat, igen, aha. A címadó dalunk, úgyhogy azért izgulunk, mert ilyen, most így fölkészültünk a mai délutánra, jó alaposan, újdonságokból.
1: Hát mindenhonnan csemmegézünk. Oké, okay, akkor amit említettél, az első lemez címadó dala, azzal fogtok kezdeni tudomásom szerint, ez a Lélegzet. Hogy gondoltok vissza egyébként erre a dalra?
3: Hát, hogy nagy utat jártunk be azóta, szerintem külön-külön emberileg is, zenekarral is, és nagyon izgalmas volt egy kicsit most ezt így átdolgozni, újra gondolni, újra énekelni, és sok ilyen régi emléket például belőlem így előhozott, úgyhogy izgalmas volt, és valahogy azt érzem, bár ugye még most van bennem izgalom, de hogy kicsit stabilabban állok ehhez a dalhoz, teljesen más, mondjuk szerintem lehet, hogy ezt már ilyen 10 éve nem játszottuk kb., és akkor így ezt most így újra elővenni és énekelni.
1: Amiről szól, azt ugyanúgy érzed most is, mint amikor annó megírtátok? Tehát ugyanaz a jelentése számodra?
3: Nagyon sok mindent nem tudta még a zenekar kezdetekor úgy megélni, mint most. Nyilván ugye 15 éves voltam, amikor az Arizonát megalapítottuk, és mondjuk plusz pár év, és kész lett például ez a dal, és úgy sok dalnál azt érzem, hogy most van súlya, így 30 pluszosan ezeknek a daloknak.
1: Mert most már felelősséggel énekeltek. Igen, kicsit változik ebben is a világ, még az elején olyan fiatalság, bolondság, menjünk, hajtsuk, és akkor most meg már kicsit ott van egy nyomás, hogy hát azért igen, valamit közvetíteni kellene, hogy ilyen kis, vagy hát így nagyobb értelmet nyerjen, most ezt így érts jól.
3: Igen, így abszolút igaz, és így maga az előadásmódban is szerintem azért, hogy még jobban valahogy érzem ezt a jófajta nyomást, igen.
1: Na, hát akkor induljon az élő stúdió koncert itt a Petőfin, az Arizona, és jön a Lélegzet.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Lendületes kezdés itt a Petőfin az élő stúdió koncertet ma az Arizona adja. Hajrá Arizona, a hangerő a maximumon, itt a Kingfishers, akik most is csápolnak nektek. Aranyos emberek a stúdióban, ez tényleg Arizona, köszönöm Bálint írta. Hajrá srácok, sziasztok, üdv mindenkinek, hajrá Arizona. Ezek érkeztek ebben a pillanatban itt a Petőfi Facebook oldalán, ahol ugye mindig látható is az élő stúdió koncert, és közben itt vannak a Bossi lányok is. Ebben a minutumban indultunk el a Barcsilla, nagyon ránk fér már a pihenés, a csapat pedig fantasztikus, imádjuk, maradjatok, léci, még 3:43-ig, mert akkor fognak leírni a Balatonra váratóan. Megpróbáljuk kitolni az időt, de hát a jó hangulatot az garantáljuk, ez biztos, hogy megígérjük, és veletek leszünk az úton. Óvatosan vigyázzatok, és hogyha van infotok, akkor azt mindenképpen továbbítsátok nekünk, hogy segítsük az úton lévőket. A 0-30-30-30-380 számunkon is ugye lehet üzenni, illetve itt a Petőfi Facebook oldalán. Ma az Arizonával bulizunk itt a Petőfim.
1: Hajrá magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: az Arizona most itt, aztán nem sokára a komáromi erődben, ugye ott tulajdonképpen most adjátok a főpróbát, mondhatjuk így is, de ez másról szól, ez az élő stúdiókoncert, mint ami majd a komáromi erődben lesz. Ugye említettük, hogy Rúzsa Magdi előtt léptek majd színpadra, és én itt már adáson kívül kicsit kérdeztelek, hogy mennyire van idő a backstage-ben ilyenkor bandázni más előadókkal, kicsit szakmázni, vagy nem is tudom, így ismerkedni egymással.
2: Hát ugye ez mindig helyzettől, koncerttől és eseménytől függ. Most ha konkrétan ugye a Rúzsa Magdi csapatára gondolsz, akkor mi már tavaly volt egy olyan esemény, ahol együtt, vagyis igen, előttük koncerteztünk, úgyhogy így a zenészekkel volt időnk így egy kicsit találkozni. Ugye Dodink Hoffer Péterrel, ők ismerik is egymást, ugye Rúzsa Magdi dobosa, hiszen Dodi nálatta tőle tanult dobot, szóval így voltak ilyen kapcsolódási pontjaink is, de hogy ilyenkor mindig rohanáson, és így pont ezen gondolkodtam, amit kérdeztél, hogy ugye a fiúkat mindig megtalálni a színpadon, mert ők ugye pakolnak, oldják a technikai dolgokat, én meg mindenhol vagyok. Úgyhogy én pont ezen gondolkodtam, hogy engem mindig a legnehezebb megtalálni, mert...
1: De mit csinálsz ilyenkor koncert előtt?
2: Én kicsit ez a mérkezettegért, tudod, aki így fut, tehát hozzám oda jönnek, és akkor beszélgetünk, vagy még van, hogy kimegyek, mert nem tudom, vannak ismerősök, kimegyek beszélgetni, akkor Fecó, hogy mindig így rám szól, hogy vissza a hangerőből, hogy tényleg figyelj.

0: figyelek rá, hogy itt az előbb is beszéltünk, hogy sokkal tudatosabban állok hozzá most már, és próbálok odafigyelni, még az elemcsere, ugye ez nálunk batricsere, még ez egy mínuszos dolog, hogyha lemerül a füles, akkor baj van, mert arról elfeledkezek, de hogy igen, oldok körülötte minden mást, és szeretem akkor egyébként magamba szippantani, csak még egyelőre nagyon nyüzsgősen szippantom magamba.
1: De akkor lehet, hogy ez egy ilyen fordított dolog, nem? Hogy pont az izgalmat próbálod egy kicsit így kiventilálni magadból, hogy mindenkivel beszélgess, csak valahogy menjen már el az idő, és akkor csepp, menjünk vele gyorsan a koncertbe.
0: Minden annyira gyors ilyenkor, annyira gyorsan történnek a dolgok, úgyhogy, és aztán tudod, mikor tudatosítom igazán, hogy oké, jó helyen vagyok, már a végén, de hogy alapvetően mindig megélem, csak a végén onnan tudom, hogy jó volt, ugye a Vaka Szerelem című dalunknál mindig ezt a kis magas cipőt, ezt így ledobom, mert ott pörgök, táncolok, és amikor így a magamba szippantom a földről jövő energiákat, és így meghajolok, akkor érzem azt, hogy jó, most már megnyugodtam.
1: És akkor a koncert után mennyi időt hagytok arra, hogy tényleg úgy átgondoljátok, hogy mi is történt, hogy tényleg megéljétek, hogy egy fantasztikus koncerten vagytok túl?
0: Egy ideális, mert ugye erre is kell idő. Ez így működne is, és reméljük, hogy eljön az az idő, amikor így fogjuk magunkat, és akkor így lemegyünk ilyen holiday hangulatban. De hogy ilyenkor elmondom, hogy a mi valóságunk azért ilyenkor még mindig az, hogy jaj, gyorsan, én persze lefutok, a mikrofonomat ott hagyom, ezen is majd igyekszem fiúk idén javítani, de hogy ők meg ugye pakolnak, van, hogy én is segítek egyébként nekik lecucolni, és hát ilyenkor nincs idő, mert utána jön mondjuk a főzenekar például, akik viszont ugye már be kell, hogy álljanak, igen, és akkor mi ilyenkor gyorsan pakolunk és megyünk le.
1: Azért is kérdezem ezeket, mert ugye a közönség annyira más lát ebből, tehát ez tényleg egy ilyen nagyon felfokozott állapot, ami ilyenkor zajlik, és akkor ugye ez csak egy nap, és hogy mondjuk a hétvégének ez az egyik napja, lehet, hogy másnap meg aztán folytatódik minden hasonlóképpen, és tényleg nincs idő megélni azokat a pillanatokat, ami pedig fantasztikus, és nagyon kéne.
0: Igen, én szeretem megélni, úgyhogy azt valahogy sikerült, még ha ilyen nyüzsis is vagyok egyelőre, de hogy így nagyon meg tudom élni ezeket a pillanatokat, és aztán az íra azt teszi föl a pontot, a mezítlábas meghajolás után, hogy a Reels videót, ahogy a koncert után mondjuk megyünk haza turnébusszal, és készítem, és akkor úgy látom még pluszba azokat a momentumokat, amiket mondjuk megéltünk, és azzal zárom le így mindig a koncertnapunkat.
1: Na, most kicsit nyugodtabb körülmények között a stúdiókoncerten, már is folytatjuk tovább. Egy olyan dallal, ami szinte minden koncerteteken veletek van.
0: Igen, ez a Pillangó, és a Pillangó, az igazából ez mindig egy olyan dalunk, amikor azt mondom az embereknek, hogy én azt kívánom nekik, hogy merjenek ők is ilyen felszabadultan, mert igen, hogyha most ugye behoztuk ezt a főzenekar, előzenekar dolgot, és itt maradok ennél a vonalnál, hogy ugye világosban koncertezni is, és még hogyha ott a közönség, akik már ugye azért este szeretnek úgy igazán ellazult állapotba kerülni, akkor mindig nehezebb talán egy kicsit lazán bulizni, mikor ugye még világos van, vagy éppen naplemente, hogy mindig azt mondom, hogy merjenek olyan szabadon szállni, mint a pillangók.
1: Na, hát akkor meg is adtuk a kezdőlöketet ennek a dalnak itt a Petőfin élőben az Arizona, és jön a Pillangó.
2: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Könnyed lendületes dalok itt a Petőfin az Arizonától, hát könnyű dolgunk volt így szabadon szállni, mint egy pillangó, megadtátok hozzá az alaphangulatot, és belecsaptatok a közepébe rendesen, Balú írja. Fel is dobtátok a napomat, eddig szomorkodtam, mert telefonált az autószerelő délelőtt, hogy mi a baja a kocsimnak. Annyit mondott, csak szét kell fűznöm a motort. Utána látjuk, mennyi lesz. Szerintem szabad szemmel jól látható összeg, sajnos, de egy kicsit legalább fel tudtátok vidítani, és ugye még jönnek dalok a folytatásban. Már nagyon vártuk, hogy hallgassunk Arizona dalokat, közben Bia írja, otthonról puszi mindenkit, Zénó és Bia, és José. Igen, a felvidék hallgat titeket, hajrá Arizona, ő is üzent itt van velünk, minden látható ugye a Petőfi Facebook oldalán és YouTube csatornáján, itt is üzenhetsz, kérdezhetsz te is bátran, vagy a 0630 30 33 180-as számunkon, már is folytatjuk, tarts velünk!
1: Hajrá magyarok!

0: magyarok. Élő stúdiókoncert Mák Katával. A stúdióban
1: az Arizona Csallóközből indultatok 2009-ben. Ugye fontos számotokra a csallóközi identitás, ami egyre nagyobb hangsúlyt kap a dalokban, és a természetközeli világ, mint például az előbb hallott Pillangó című dalban. De közben ugye nagyon modern és ilyen igazi pop-rock hangzás, amit megtartotok. Ez könnyű? Mindezt így összegyúrni és megtartani, és így tovább menni dalról dalra?
2: Nem mindig. Dalokban egyébként szerintem nagyon színesen hozzuk így a stílus ötvözeteket. Mm-hmm. Tehát, hogy ugye van ez, úgy neveztük el, hogy ilyen Arizona mulatós. Például a Vakaszerelem, ezt majd többször említettem, és majd most is lesz egy olyan dalunk, ami ez a kicsit ez a bulizós, ez a van benne pop is, rock is, de azért mi szeretünk mulatni, úgyhogy ez azért megjelenik benne. Úgyhogy stílusban néha nehézkes, de szövegvilágban valahogy így szépen, én látok egy ilyen ívet, egyrészt ez ugye Lombos Mártonnak is köszönhető, aki például akár a Pillangó szövegét is írta, illetve majd még a következő dalok szövegéért is ő felel.
1: Ő bevált nektek, ugye? Mert már régóta dolgoztak
2: igen,
1: együtt.
2: Igen, nagyon régóta. Én Marci mellett így szövegvilágban is így nagyon kinyitottam így a kis, nem tudom, a kis szemellenzőimet, azokat így levetettem, mert most is volt például és nem tudom, hogy talán az a dalunk következik éppen, hogy így ő indította bennem el azt, hogy a saját világomat mutassam meg. Mm-hmm. És aztán meg most ő mutatta meg megint azt, hogy amikor így elakadtam egy szóban, vagy egy gondolatban, hogy mondom, de ez nem én, ez velünk nem így történik, és akkor ő nyitotta fel újra a szemeimet, hogy igazából az alkotói szabadság megengedi azt, hogy nem kell azt, hogy A-tól Z-ig minden.
1: Ja, pontosan mindent ugyanúgy mesélje le, hogy...
2: Az én tükröződésem legyen, igen, hanem meg az én tükröm legyen, hanem az úgy a világról is szól. Mm. Úgyhogy most megint így egy kicsit így változtatott a perspektívámon.
1: Na, viszont itt a sok pörgésben azért néha egy picit lelassultok, és hát vannak időnként ugye ilyen lassabb szívhez szóló dalok is, mint például az Édes Hazám.
2: Igen. Hoznunk van egyébként még egyet, az egy vitás dal volt, mert így a gyereknaphoz közeledve én a Gyermekemért című dalunkat én így el akartam hozni, de ahhoz még kellett volna.
1: Le?
2: A Fecó mindig leszavazza a lassú dalokat.
1: Túl személyes, vagy túl bensőséges? Miért?
2: Nem, kellett volna még gyakorolni, mert hogy ezt nem szoktuk ezt a dalt játszani, mert ugye például, ha van egy 50 perces koncertünk, akkor oda a szürke és rózsaszint, azt ilyen kötelező jelleggel azt mindig behúzzuk. Sokáig az volt, hogy ne játszunk lassú dal, de egyszerűen, mert ugye féltünk attól, hogy a közönség az így elmegy, meg az ilyen punyadós, de nem. és jó látni azt, hogy a lassú dalokra ugyanolyan bevők, és az Édes Hazám az most egy ilyen újdonságunk például.
1: Igen, ezt én megtudtam, hogy mikor előadtátok például egy-egy koncerten, volt, aki csukott szemmel hallgatta, annyira elvarázsolta.
2: Most legutóbb...
1: Szerintem fantasztikus.
2: Igen, egyetemen voltunk ketten így fellépni, és vittük ezt a dalt, és ugye láttam, hogy már egyébként is fáradtak voltak, és azt kértem a gyerekektől, felnőttektől, hogy csukják be a szemüket. És így olyan jó volt őket látni, ahogy így láttam, hogy célba ért a mondani valója a dalnak.
1: Na hát, aki megteheti, az csukja be a szemét, hiszen ezzel a dallal folytatjuk jön az Édes Hazám itt a Petőfin élőben az Arizonától.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával!

0: Édes hazám, ezt hallottad élőben az Arizonától itt a Petőfin, akiket láthatsz is ugye a Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, hát fantasztikus képet festettetek le ismét ezzel a dallal. Hát gyerekek, igaz időutazás veletek, közben szabeszéri a dalaitok fülbe mászóak és szerethetőek Maxi dicséret, a bossi csajok pedig, ha leértek a Balcsira, jöhetnek koktélozni, tegnapról marad még, vacsi pizza lesz, mese szép hétvégét kíván mindenkinek Szabesz, és közben a Facebookon is rengeteg üzenet jön szívecskékkel. Hajrá Arizona, puszilunk titeket, nagyon jók vagytok, üdvözlünk benneteket, aztán Erzsébet írja, hogy jobban megy neki a borsó fejtés így a dalok hallatán, úgyhogy köszöni nektek, és jött egy ilyen üzenet, ami hát mondjátok, hogy jól írta, vagy itt kiavította a helyes írást. Maja, most nem a levest hívom fel, hanem a barátaimat, hogy titeket hallgassanak, hajrá Arizona.
1: Janik, Zsolti.
0: Igen.
1: Szórium zenekar, sziasztok.
0: Na, hát akkor így állunk egyelőre. A 0-30-30-30-30-300 a számon lehet továbbra is üzenni, kérdezni, illetve itt a Petőfi Rádió Facebook oldalán, és akkor mindjárt majd egy pár szót szeretnék hallani a videóklip forgatásról is, ami ugye nemrég történt, az Édeni Elixír, vagy az már régebbi sztori?
1: Az már régebbi sztori. Nektek új sztori, mert hogy itt volt a premierje a dalnak, az Édeni Elixírnek, és utána forgattuk.
0: Na, akkor hamarosan ezzel folytatjuk, kíváncsi vagyok a részletekre. Itt a Petőfin, az Arizona ebben az órában, tarts velünk továbbra is.
2: Hajrá magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: az Arizona, ugye 1 és 2 óra között mindig látható, ami itt a stúdióban történik a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján, és hát mindenki mással tölti a napot, így a stúdiókoncert közben. A két bosszilány ugye elindult a Balatonra, és leadta közben itt Szabesznak a rendelést. Kedvenc koktélunk a mojito, pizzában meg a dupla sajtost imádjuk, hát ennyi. Na, visszatérve az Arizonához. Ugye forgattatok egy videoklipet, és a csalóközi nyár hangulatát jelenítettétek meg benne. Ez könnyű volt?
2: Egyáltalán nem volt könnyű, mert rügeszmém volt, hogy én a csalóközi naplementé, tehát hogy én a naplemente imádó vagyok. Tegnap pont, mikor mentem haza, azt mondtam a fiaimnak, hogy életem legszebb naplementé, és most már ők is figyelik mindenhol a naplementét, úgyhogy olyan gyönyörű volt, és így szerettem volna ezt megjeleníteni videoklipben. Fotós barátnőm azt mondta nekem, hogy ez nagyjából, hogy ez esélytelen, mert hogy mondjuk pont ilyen esős időszakot fogtunk ki, és csak összejött végül. Úgyhogy nagyon örültünk, mert, és így két nap forgattuk végül az Édeni Elixírt, mert sikerült összehozni azt a jó kis naplementés hangulatot, amit szerettem volna. Nem volt egyszerű, mert igen, vannak ilyen borús nyári időszakok, de csak összejött.
1: Csak összejött. Na, hál' Istennek, hogy ezt majd meg lehet nézni, aki eddig esetleg még nem látta, és dalt írni könnyebb, vagy videoklipet összehozni?
3: Dalt írni.
1: Dalt írni könnyebb?
2: Nekem kitalálni a videoklipet, vagy azon ötletelni. Nálam a dal, igen, én ritkán írok szöveget, és nekem nagyon nehezen is megy, így elengedni a gondolataimat. Sokkal jobban szeretek így gondolkodni rajta, és utána például Marcival egyeztetni, de hogy én inkább a klip ötletelésén szeretek agyalni.
1: Igazán. Jobban látod magad előtt ezeket a képeket. Na hát, és vannak új dalok, amik még most készülnek, ami a stúdió felvételeket illeti. Ilyen lesz a következő is, aminek hát a címé még van egy kis vita, úgy tudom.
2: Lehet szavazni. Nem dőlt el, mert alapvetően Drága nagyanyám a dal címe. Ugye ez volt az eredeti ötlet. Aztán mi ugye egymás között elkezdtük ezt így öreganyámnak hívni, így lerövidítve, és hát én viszont tettem egy olyan javaslatot, és például ez Marcinak is tetszett, hogy legyen az a cím, hogy Csallóközi. Mert hogy ez is Csallóközi.
1: Na, ez már egy harmadik.
2: Ez már egy harmadik. Akkor. Csupa. Csallóközi 1-2-3, így, hogy így ez most már így így kéne elnevezni a dalokat. De hogy igen, ebben benne van szintén az, amit úgy érzünk, és amit úgy szeretnék képviselni. Uh-huh. Ez a jó hangulatot, mert igen, mert ez fontos, egyre fontosabb.
1: Na akkor háromra mi jut eszedbe dalcímnek?
2: Öreganyám.
1: Öreganyám, mert akkor szerintem már így marad.
2: Igen, mert tényleg mindig egymás között így, de igen, Csallóközi öreganyám.
1: Na, halljuk ezt a dalt élőben most itt a Petőfi Rádióban az Arizonától. Akiket lát, az is ne feled, Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: bulisztat az Arizona. Most itt a Petőfi, ez volt az öreganyám, vagy drága nagyanyám, vagy mi volt még a harmadik?
1: Csallóközi.
0: Csallóközi, igen. Bárhogy is hívjátok, biztosan tudni fogjátok, hogyha ezt kéritek tőlük, egyből el fogják játszani, ebben biztos vagyok. Ugye hamarosan a komáromi erődben léptek fel legközelebb, és János már nagyon várt titeket, úgyhogy ő írt a Facebook oldalunkon, de úgy tudom, hogy Tatán is majd lesztek, a Vízene Virágfesztiválon, és hát a koncert naptár azért szépen telik, de van még üresedés, úgyhogy vagy van még üres hely, amit szívesen betöltötök, úgyhogy folyamatosan ugye az Arizona oldalán lehet követni, hogy éppen merre jártok, és hol lehet titeket elcsípni, és hol lehet veletek bulizni. De ezzel még nem búcsúzunk, hiszen jön még egy dal a folytatásban itt a Petőfin. Ha szeretnél üzenni, vagy kérdésed van, akkor gyorsan a Facebookon, vagy a 0630 30 30 380-as számon tedd fel. Hajrá, magyarok! Stúdió!

0: Hajrá, magyarok! Élő stúdiókoncert Mák Katával! A stúdióban
1: az Arizona, akik holnap a Komáromi erődben láthatóak lesznek, és mennek még fesztiválról fesztiválra, itt a Petőfin pedig stúdiókoncertet adnak nekünk, és hát a végére hajtottok egy olyan dalt, ami kihagyhatatlan minden koncertről, de még mielőtt ebből belecsapnátok, ugye azt azért, hogy egy kicsit így visszapörgetjük az időkerekét, így feldolgozásokkal kezdtétek a pályafutásotokat, aztán ugye jöttek a saját dalok, mekkora ugrás volt ez számotokra akkor, hogy emlékszel most már vissza erre az időszakra?
2: Talán még nem is fogtam föl ennek a súlyát, hogy mekkora dolog az, hogy saját dalaink lettek ilyen hamar, mert ugye nagyon sok előadó vagy zenekar úgy van vele, hogy tényleg úgy megvárják azt, hogy úgy kiforjanak úgy magukból, és utána kezdenek el sajátban gondolkodni. Viszont ugye én is kb. Itt tartottam, és Fecó így rögtön mondta, hogy nem, mert neki már nagyon sok zenekara volt akkor így az Arizona előtt, és így egyből átvette tőlem az irányítást, és jött a saját dal ötletekkel, úgyhogy nagyon gyorsan átálltunk a saját dalokra.
1: Aztán tulajdonképpen elindul egy ilyen mókuskerék, nem? Igen. És azt veszed észre, hogy mintha ez teljesen természetes lenne, mintha nem is lett volna korábbi élet előtte.
2: Igen, úgyhogy például nagyon sokszor, amikor akár, hogyha jött ilyen megkeresés, hogy esetleg tehetségkutatóba, és mindig ugye azért is utasítom pluszba vissza, egyrészt nagyon komfortzónán kívüli, másrészt meg hogy nem nagyon szoktam átvett dalokat. Koncerteken egy-egyet néha így bedobunk, néha érdekességként, de hogy így már nem ülök le és énekelek el, nem tudom kinek a dalát, hanem a saját dalokat.
1: És ha egyébként, nem tudom, a kocsiba ültök, akkor rádiót szoktatok hallgatni, vagy nem tudom, ilyen zene letöltő dolgokat?
2: Is,
1: vagy
2: vegyesen hallgatunk. Mennyire? Benneteket is, hallgatjuk a mi rádiónkat is, meg ugye szoktunk még ugye ilyen online streaming.
1: Csak hogy fontos tartani a lépést a többiekkel, vagy elveszi a fókuszt a saját dalok írásáról, vagy a saját gondolatokról?
2: Autóban saját dalt ritkán hallgatok, egyrészt a hangfelismerőm valahogy hiába mondom neki a magamét, nem ismeri fel, úgyhogy mindig tök másokat kapcsol be, és van egy ilyen kedvencem, szóval, hogyha dalt akarok hallgatni, és ha éppen ott van bent a kedvencek között mondjuk egy saját dal, akkor persze meghallgattam, de ilyenkor mindig ventilálok.
1: Tehát akkor kell a kikapcsolódás, szóval nem az van, hogy utaztok csendben, hogy hát ha jön valami ihlet, és akkor meg lesz a következő dal.
2: Nem, és ilyenkor főleg a fiúk most már így kérik is tőlem a telefont, hogy mehessen, most ők akarnak dalt választani, úgyhogy anya, ez nem jó, és igen, például most gyakoroltuk az egyik dalt, gyakoroltam én menet közben, pont bekapcsoltam, és anya, most már tedd át, Léci, úgyhogy ilyen is van.
1: Na, már megmondják, hogy mi legyen. Na, viszont itt most szabadság van nektek, hiszen itt azt csináltok, amit ugye ti szerettek. Az Arizona élő stúdió koncertjén végül, de nem utolsó sorban jön. Hát azt mondtad, hogy talán a világ egyik legegyszerűbb dala, de pont, hogy sokszor az egyszerűségben van a legnagyobb erő, és bizonyos dalokat nem is kell túl gondolni. Óriási slágerek lesznek, és hát ezért is szerethető.
2: Igen, és ezt mindig elmondom a közönségnek is, és hogy néha a dalszövegeket tényleg olyan nehéz memorizálni, és akkor itt van egy olyan, hogy csak élvezd, csak érezd, és na-na-na, és kész, hogyha ez így megjegyzed, akkor tiéd a dal, mert hogy igen, ez is egyébként ilyen kis csallóközi dal, mert ezt is ott forgattuk kint a mezőn mindenhol, és nagyon szeretem, mert tényleg ilyen kis nyári, laza dal, és ilyenkor mindig örülök, hogyha a közönség, még Katta, te is énekelhetsz most velünk nyugodtan.
1: Köszönöm, hogy megérdez.
2: Hogyha van kedved.
1: Nem akarom elrondani a produkciót, de akkor majd magamban, igen.
2: és tényleg olyan jó érzés, amikor látom, hogy megvan, és akkor éneklik velünk, és így táncolnak, mert ez is olyan táncolós dalunk.
1: Na, hát akkor mindenki érezze otthon magát, és engedjen szabadjára ne csak a képzeletét, hanem a testét is. Na, itt jön élőben a Petőfin az Arizonától.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.

0: Ez volt az Arizona élő stúdió koncertje, és hát hasonló hangulatú hétvégét kívánunk mindenkinek. Rengeteg szívecskét kaptatok a hallgatóktól, és Dorina megjegyezte, hogy a felvidéki zenész közeget is sikerült összehozni a mai stúdió koncerttel. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük nektek, fantasztikus volt a hangulat, tartsátok meg ezt, és akkor így tovább, ugye legközelebb a komáromi erődben, aztán majd mentek Tatára is, a Vízzene Virág Fesztiválra, és az oldalaitokon minden további információ megtalálható. Köszönjük szépen, fantasztikus volt, mint mindig.
1: Mi is köszönjük szépen, és nagyon jó érzés ide hozzátok jönni, és köszönjük szépen a lehetőséget. Mindenkinek szép nyarat kívánunk.
0: Köszönjük, a folytatásban a Carson Koma is mindjárt érkezik.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Az uniós forrásokról egyeztet a miniszterelnök, dróncsapódott egy romániai panelházba. Holnap több felé lehetnek záporok, zivatarok.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén egy műszaki hibás jármű vesztegel. A 84-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Győr után torlódás alakult ki a munkaterületnél. A 66-os és a 65-ös kilométer között munkavégzés miatt a forgalom csak a leállósávon halad a Hegyeshalom felé vezető oldalon. 5-6 kilométeres a torlódás mindkét irányban. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Létrejön a politikai megállapodás a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forintos uniós támogatásról, jelentette be Magyar Péter közösségi oldalán. A kormányfő és delegációja tegnap utazott Brüsszelbe, ahol a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel is egyeztetett. Ma pedig Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyal az uniós források felszabadításáról. Előállították reggel a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, K. Endrét, a budapesti rendőrfőkapitányság munkatársai. A hatóságok hamis tanúzásra való felhívás büntettének gyanúja miatt indítottak eljárást. A rendőrség az ügy jogi összetettsége miatt kiterjedt adatgyűjtést végzett, és folyamatos szakmai egyeztetést folytat a fővárosi főügyészséggel. Lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában. Az ukrán határ közelében lévő város lakótelepén egy 10 emeletes épületben tűz ütött ki. 70 embert kellett kimenekíteni. A román államfő azt mondta, hazája nem fogja eltűrni, hogy Oroszország háborúja érintse az állampolgárait. Jelentős a forgalom növekedés a budapesti repülőtéren a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A Budapest Airport közölte, hogy ma majdnem 750 gép mozgás és 71 ezer utas várható, míg egy átlagos pénteki napon 450 gép mozgás történik. Ma és holnap vendégek és szurkolók 10 000-re érkeznek Budapestre. Az utasforgalom átlagosan 60%-kal emelkedik. A reptér munkatársai azon dolgoznak, hogy a csapatok és a szurkolók mellett a mérkőzéstől függetlenül induló és érkező utazók utazása is gördülékeny legyen, tették hozzá.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Derült vagy gyengén felhős száraz idő lesz. Éjszaka megnövekszik a felhőzet. Holnap délelőtt csak elszórtan, később már több felé lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 8-15 fok, holnap napközben 26-31 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Csoda szép péntek délutánt, ilyenkor még a nap is szebben sült, előttünk a hétvége, de micsoda hétvége, nagyon tartalmas lesz. 0630 30 30 380, egy-két ötletet be is dobhatsz, még itt a Petőfin változatos magyar zenei kínálat vár rád.
0: Itt egy újabb óra. Kizáró.

Petőfi Rádió, minden magyar. Ha szereted az élő koncertek hangulatát, akkor most jól figyelj. Hamarosan indul a zenélő taxi, ez egy olyan kis busz, ami egy napon át Budapesten jár kell majd, és kiváló muzsikusok szolgáltatják benne az élő zenét. Egészen pontosan az utazás alatt 4 gitáros énekes játszik felváltva a saját szerzeményeket és feldolgozásokat. Ez egy ingyenes fuvar lesz, amire bárki jelentkezhet egy Google Form kitöltésével. Aztán majd jön egy sorsolás, a nyerteseket június 7-én vasárnap 12 óráig értesítik a kis buszban, pedig kizárólag 18 éven felülieket szállítanak, viszont kistestű házi állatok a szívesen fuvaroznak. A zenélő taxi szervezője a Füles Bagoly Alapítvány, így a Facebook eseményben is megtalálod az ehhez kapcsolódó információkat. A kis busz pedig, amit említettem, vagyis a zenélő taxi, július 9-én délután 2-től este 8-ig járja majd a főváros utcáit, miközben olyan zenészek játsszák benne a dalaikat másfél órás blokkokban, akik az elmúlt években szólóban vagy zenekarostul valamelyik Füles Bagoly tehetségkutató döntőibe jutottak, vagyis Hajdú Bianca, Lovas Juci, Li Oliver és Temesi Blanka. Ha nem akarsz lemaradni tehát a zenélő taxiról, akkor keresd a részleteket, még itt a Petőfin bátran hangosíts, Jandi, az is ment a...

0: Antal Timi után itt a Petőfin, a Margaret Island egykori énekes nője érkezik, aki 11 év után búcsúzott a csapatától. Volt benne természetesen félelem, hogy mi lesz a zenekar megszűnése után, de végig gondolta, mit szeret csinálni, és efelé tendált. Hogy fel tudja dolgozni a körülötte zajló eseményeket, saját összművészeti estjét kezdje el szervezni. Egyébként a 11 éves korszak lezárása egy teljes identitásválságot jelentett neki. Közben a búcsúkoncert pedig tele volt erős érzelmi pillanatokkal, a legszebb élményeit foglalta körbe. Most viszont már egy teljesen új lappal elindult Lábas Viki szóló karrierje, és mit egy újdonság, figyelj!
1: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az

0: hírek az utakról.
1: Baleset okoz nehézséget az M3-ason Vásárosnamény felé Gyöngyös közelében a 65-ös kilométernél a kiépített terelésnél. Az áterelt sávot lezárták, itt már 3 kilométeres a tolódás. A 8-as számú főúton Devecser térségében a 92-es kilométernél pedig csak félpályán lehet haladni. Tolódás alakult közben ki az M0-áson Pécel térségében és az M5-ös autópálya irányába, légy figyelmes, óvatos. Holnaptól pedig már hajnal 5-től életbe lép a kamionstopp az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt, és délután 5-ig lesz érvényben, illetve szombaton este 10 és vasárnap este 10 között az eredeti időszak szerint szintén kamionstopp vár az utollévőkre. 0-30-30-30-380, ez a számunk, ne feledd, te is informálhatsz SMS-ben és Viberen.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Egy perc múlva 3-kor érkeznek a legfrissebb hírek, majd folytatjuk az Anzibárral.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madarat tolláról, embert.
5: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán. Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavörðön és az M5 műsorán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Megkapja Magyarország az uniós forrásokat, kiemelten ellenőrzik a motorosokat. Holnap már több felé lehetnek záporok, zivatarok.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Gyöngyös közelében a 65-ös kilométernél a kiépített terelésben baleset történt. Az átterelt sávot lezárták, több mint 3 kilométeres a torlódás. Az M1-es autópályán a 66-os és a 65-ös kilométer között munkavégzés miatt a forgalom csak a leálló sávon halad a Hegyeshalom felé vezető oldalon. Mindkét irányba 5-6 kilométeres a torlódás. Aki teheti, másik útvonalat válasszon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Történelmi megállapodást kötött Magyarország és az Európai Unió, közölte a miniszterelnök brüsszeli tárgyalásai után. Magyar Péter arról beszélt, hogy minden olyan kérdésről megállapodtak, amely lehetővé teszi, hogy Magyarország hozzáférjen az uniós forrásokhoz, és beindítsák a magyar gazdaságot. Ez összesen 16,4 milliárd euró felszabadítását jelenti, ami mintegy 6000 milliárd forintnyi összeg, és ez a magyar éves költségvetés 13%-a. Előállította a rendőrség K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. Gál Kristóf megerősítette, hogy a férfit gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is több eljárás folyik. A motorosokat ellenőrzik a rendőrök. Jövő héten egy európai akció keretében elsősorban a bukós isak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését figyelik. Az ellenőrzés célja az is, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat.
1: Petőfi Rádió. Sport.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Katona László. Borbély Balázs távozik a labdarúgó NB1-ben aranyérmes Eto FC vezetőedzői posztjáról. A 46 éves szakember 2024 áprilisában került az akkor még másodosztályú győri csapathoz, amelyet rögtön az élvonalba vezetett, majd újoncként negyedikként végzett. Az elmúlt idényben pedig megtörte az FTC 7 idényen át tartó bajnoki sikersorozatát. Sajtóhírek szerint a Ferencváros mestere lehet Borbély Balázs. Sikeres műtéten esett át Bartalis István, aki a svájci jégkorong világbajnokságon sérült meg. A 35 éves csatár az osztrákok elleni meccsen szenvedett mellizom szakadást, felépülése több hónapot vesz igénybe. Lemondott a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáról Németh Szilárd, a politikus 2015. januárja óta irányította a szövetséget, és június 30-áig látja el az elnöki teendőket. Utódjáról a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztúító közgyűlés dönt majd. Köszönöm a figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Folytatódik a napos idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok kialakulhatnak, a szél is viharossá fokozódik, hajnalban 8-15 fok, napközben 26-31 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csoda szép péntek délután. Három után is változatos magyar zenei kínálat lesz veled itt a Petőfin, sokan pedig teljes foci lázban, holnap ugye BL döntő, viszont aki más területen szeretne kikapcsolódni, és mondjuk szívesen csobbanna egyet, a Balaton jelentem 22 fokos.
1: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag

0: melyik út?
1: Ezt az előadót is a magyar zenét játszó Petőfi Rádióban hallottad először.
2: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.

0: Minden magyar. Petőfi Rádió.
1: Meg tudunk-e ma mi indulni úgy, mint a kazakkanok, vagy hogy ez elokaszálva?
2: Mert akkor hazamész,
1: nem? Nem, tényleg kérdezem, hogy ma még te hajlandó vagy-e?

0: választ, hogy tényleg nem sok galapra, de akkor abba szűzünk a műsorban.
1: Igen.
0: Akkor telibe,
1: persze.
0: Nem csicskál.
1: Én benne se vagyok. Egyáltalán egy ideje nem jön.

0: Tech Star pedig Budapesten a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt, úgyhogy nyitott szemmel járja fővárosban. Zlatan Ibrahimovics mellett például a Super Bowl győztes amerikai focista Russell Wilson is megérkezett, csak úgy, mint Luis Figo. Itt a Petőfin pedig ezúttal a Queen Bee folytatja, akikkel legközelebb Budapesten a 13. kerület születésnapján a Béketéren találkozhatsz vasárnap.
1: Sziasztok, Kis Tibe vagyok a Queen Bee zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
2: Tudom, hogy...

Petőfi Rádió, minden magyar. A holnapi BL döntőn fázni biztos, hogy nem fognak a játékosok, viszont szél, zápor, zivatar bármikor lehet, erre is készülj. A tartósan száraz, forró idő miatt viszont a növényzet sokfelé erősen kiszárad, úgyhogy már egy eldobott cigarettacsik, egy kipattanó panás vagy egy kisebb szikra is könnyen tüzet okozhat. Tudván főleg azt, hogy a tüzek 99%-a emberi gondatlanságból következik be, rosszabb esetben pedig ugye szándékosság következménye. Egy biztos, erdőkben és azok környezetében még a kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzet rakni. A parlag, illetve a gazégetés is tilos, ha pedig otthon a kertben grillezik,

0: rakom magam, hogy érzem, hiszen megérkezett Szikora Tomi, négy tal a Petőfi csúcsban veled lesz, egészen estig, lesz kívánságműsor és játékkal is készül, a tét ma is Petőfis ajándékcsomag, szerezd be, figyeld a részleteket, jó hétvégét, itt van Paulina is mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok kukac.petőfiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.

0: WhatsApp Viberen a 0630 30 30 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
4: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
5: Szia, drágám. Na, rá, Istenél aludtam ma is.
4: De jó neked. Mi a titkod?
5: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást, és pihentető alvást biztosít.
4: Sedacur Forte.
5: És a koncentrációt nem befolyásolja.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Megkapja Magyarország az uniós forrásokat, megnőtt a reptéri forgalom a Bajnokok Ligája döntő miatt. Holnap több felé lehetnek záporok, zivatarok.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Kápolnás nyíktérségében baleset történt. A 42-es kilométernél a külső sávot lezárták, így a csomópontban sem lehetséges a lehajtás. Torlódik a forgalom az M0-ás keleti szektorán, Nagytarcsa és Pécel térségében az M5-ös autópálya felé. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
7: Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, hogy a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére, valamint a lakhatási és a stabil költségvetés, korrupció ellenes harcra is jut pénz. Megállapodtak abban is, hogy az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemistáknak. Ki kell deríteni, kinek a drónja csapódott a lakóházba a romániai Galacon. Ezt írta az orosz biztonsági tanács alelnöke a közösségi médiában. Dimitri Medvegyev úgy fogalmazott, az EU országainak nem kellene megszólalniuk az ügyben, hiszen szerinte az európai államok közvetlen résztvevői az Oroszországgal folytatott háborúnak. Hajnalban lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, nem messze az ukrán határtól Galac városában. Az épület kigyulladt, ketten megsérültek. Magyarország új kormánya visszatér a NATO szövetségéhez és visszaépíti a bizalmat, amit az előző kormány elveszített. Erről biztosította a honvédelmi miniszter. A NATO szövetséges erők európai főparancsnokát budapesti találkozójukon. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalán közzétett videójában azt mondta, a főparancsnok tájékoztatta arról, hogy minden segítséget meg tudnak adni a magyar haderő fejlesztésének folytatásához. Jelentős a forgalom növekedés a budapesti repülőtéren a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Ma és holnap vendégek és szurkolók tízezrei érkeznek Budapestre. Az utasforgalom átlagosan 60%-kal emelkedik. A NAV megerősített jelenléttel dolgozik a repülőtéren, és a mérkőzéshez kapcsolódik. kapcsolódó helyszíneken. A pénzügyőrök a stadion és a szurkolói zónák környékén az illegális terméket árusítók számíthatnak ellenőrzésre. Megerősített kapacitással készül a mentőszolgálat is a holnapi döntőre. A Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegység vigyáz a játékosok és a szurkolók biztonságára.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Folytatódik a napos idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél pedig viharossá fokozódik. Hajnalban 8-15 fok, napközben 26-31 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Péntek délután 4 óra van, együtt számoljuk vissza a munka utolsó perceit. Gyere, gyere, hétvége! Erre hangolódunk a folytatásban. Számíthatsz rám, hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Napsütésben játszom már is Paulina dalát, jajdogálni fogsz, hamarosan pedig játék következik.
2: Itt egy újabb óra.

Még néhány izmom megfeszül, céltal a mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, száz évnyi sors miatt. 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én döntöttem magamról, igen, sem én mondtam magamra, fiókból kihúztak.

0: hírek az utakról.
1: A pénteki csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Figyelem, baleset van az M7-esen Kápolnásnék térségében Budapest felé. Két autó ütközött össze a 42-es kilométernél. Sőt, a csomópontban sem lehetséges a lehajtás. Tehát baleset van és torlódás az M7-esen Kápolnásnék térségében, a 42-es kilométernél a főváros felé vezető oldalon. Baleset történt a 2-es főúton Borsos-Berényi és Nagy-Oroszi között, egy autóbusz, valamint egy kamion ütközött össze a 63-as kilométernél, teljes útzárban. Mindez tehát a 2-es főúton Borsos-Berényi és Nagy-Oroszi között. A 8-ason Devecser térségében két személyautó karambolozott a 92-es kilométernél, egy sávon megy a forgalom, baleset van tehát a 8-as főúton Devecsernél, és a 441-esen Nagykőrös térségében egy mezőgazdasági vontató hajtott az árokba, a 16-os kilométernél forgalomkorlátozás van. Mindez tehát Nagykőrös térségében a 441-esen. Na és te, merre indultál, hol hétvégézel? Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat, dolgozzunk össze, adj helyzetjelentést Egerből, Szerepről, Bácsalmásról, hív most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió minden magyar. Kinek hogy telik a délután? Rossz kedvünk nem lehet, mert péntek van, itt a hétvége, és hamarosan feldobjuk a napot játékkal. Nyereményjáték indul Petőfi Rádiós ajándékokért. Figyeld a zenék közötti felhívást, és amikor meghallod, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy jelentkezz a 06303030380-on, full egyszerű a dolog, írd meg, hogy melyik az óra nyerőslágere, előadót és dalcímet. Ígéret könnyű lesz, és hogyha első vagy, visszahívlak egy Petőfi Rádió szlogenért cserébe, te kapod a komplett ajándékcsomagunkat, amely bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát is tartalmaz. Figyelj, a játék néhány perc és indul. Lehet, hogy a szuper nem sikere után? Kacsintok, ez a Hova megy ki? A Petőfi

0: Cannibal, Cannibal, ez péntek. Petőfi Rádió, Minden Magyar. Ez volt az óra nyerőzenéje. Tehát, hogyha elküldted nekünk az előadót és a számcímet SMS-ben, akkor már is játékban vagy. Hiszen egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhet a leggyorsabb üzenetküldő, akit mindjárt visszahívok.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: A délutáni csúcsforgalomban elsők vagyunk a közlekedési infókban, folyamatosan informálunk téged. Figyelem, baleset van az M7-esen Kápolnásnyék térségében Budapest felé a 42-es kilométernél. Két autó ütközött össze, tehát baleset az M7-esen Kápolnásnyék térségében Budapest felé. Egy autóbusz, valamint egy kamion ütközött a 2-es főúton Borsos-Berény és Nagyoroszi között. A legutóbbi hírek szerint a 63-as kilométernél megállították a forgalmat. Baleset van tehát Borsos-Berény és Nagyoroszi között. A 8-ason Debecser térségében két autó karambolozott a 92-es kilométernél. Egy sávon megy a forgalom, mindez tehát a 8-as főúton Debecsernél a 92-es kilométernél. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt, a Rákóczi út felé a külső sávban, és a Bajnokok Ligája döntő miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani több helyen Budapesten. Többek között holnap érintett lesz a reptéri gyorsforgalmi út, a Belváros, valamint a Puskás-Ferenc stadion környéke. Számítok a további infokra, dolgozzunk össze, és adj helyzetjelentést Marcaliból, Zalaegerszegről, Mohácsról, hívja 061 759 6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió, minden magyar. 16:43-kor játék következik. Nemrég szólt az óra nyerős lágere. Tehát akik elküldték nekünk az előadót és a dalcímet, ők esélyesek a nyereményért, a Petőfi Rádiós ajándékokért. És hogy ki volt a legelső, a leggyorsabb, már is nála csörgök.
1: Hello.
0: Halló, szia, meglepetés a Petőfi Rádióból. Szikora Tamás vagyok.
1: Szia.
0: Hogy szólítatlak, mi a keresztneved?
1: Nara.
0: Hello, Nara. Első voltál a játék felhívásunk után, úgyhogy bent vagy, bekerültél. Mit szólsz?
1: Aztra.
0: Kivel vagy, kivel hallgatsz most minket?
1: Anyáékkal.
0: Aha, vezettek, utaztok valahová?
1: Igen.
0: És akkor közben jött az ötlet, hogy meghallottátok a játék felhívást, hogy velünk játszotok.
1: Aha.
0: Nagyon sok megfejtést kaptam, jöttek ám helytelenek is, valaki azt írta, hogy KFT, ha jön a péntek, valaki Subbase Mastert írt előadónak, úgyhogy mondd el kérlek, hogy mi volt az óra nyerős lágere, hogy mindenki tudja. Igen, és a Petőfi Rádió szlogen tudod, tudjátok, akár a család együtt is mondhatja.
1: Oké. Okay.
0: Akkor 1, 2, 3.
2: A Petőfi Rádió szinte
0: magyar. Jó, kicsit elcsúszott, de megvan. Gratulálok, ti nyertetek! Petőfi Rádiós ajándékcsomag a tiétek, bögre, kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ezt adjuk majd postára.
1: Köszönjük!
0: Merre utaztok, mi lesz a program?
1: Egerbe.
0: Ott töltitek a hétvégét?
1: Nem, vásárolni.
0: Aha, és mi lesz a hétvégi programotok?
1: Holnap koncertre megyünk, vasárnapot meg nem tudjuk.
0: Ja, milyen koncert lesz?
1: Manuel.
0: Na, hát akkor jó szórakozást kívánok hozzá, mi a következő dallal is meglepünk titeket, Kálai Sanders, András és a Homesick, ezt most nektek fogom játszani.
1: Köszönjük szépen!
0: Bízom benne, hogy mindenkinek megjött a játékkedve, mert jövő héten is játszunk majd, szerezd be is fel!

Nem veszem észre direkt, hogy számoszak, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét. Az egyedül.

0: 06 30 30 30 380
1: as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
2: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
3: Minden hétköznap 19 órától itt,
2: a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
4: Generációk meghatározó dalai. Egy exkluzív este a Petőfi Zenei Díjas zenekarral. Ismerős arcok koncert a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-én 23 óra 30 perckor az M2 Petőfi TV-n.
2: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
2: Micsoda aroma?
5: Olyan, mint Olaszországban.
6: Ez az igazi kávé.
7: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
8: Shell. Go well.
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
3: Ez a Petőfi Rádió.
9: Hamarosan érkezik pénz az Európai Unióból, kiemelten ellenőrzik a motorosokat. Holnap több felé lehetnek záporok, zivatarok.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-ás között terelésben kell haladni az arra közlekedőknek. A külső sávban lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
9: Létrejött az egyesség, hamarosan érkezik a pénz az Európai Unióból. Magyar Péter miniszterelnök 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodott meg Brüsszelben, Ursula von der Leyennel. Az Európai Bizottság elnöke azt is bejelentette, hogy az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemistáknak. Magyarország kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, de garanciát szeretne arra, hogy az Ukrajnában élő magyarok újra használhatják az anyanyelvüket az iskolákban, a kulturális területen és az adminisztrációban. Erről is beszélt Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. Előállították K. Endrét, erősítette meg a sajtóban megjelent információkat a rendőrség. A kegyelmi ügy kulcsfiguráját reggel hallgatták ki a BRFK munkatársai, kényszerítés gyanújával, majd előállították. A rendőrök korábban kiterjedt adatgyűjtést végeztek, felvételeket elemeztek és számos más hatóságot is megkerestek, hogy további információkat szerezzenek be. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség országszerte jövő héten. Az európai szintű akció keretében elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését figyelik. Erdőtűzzel küzdenek Varsó közelében. A lengyel főváros melletti járásban 100 hektáros területen pusztítanak a lángok, csak nem 100 lakost kellett kitelepíteni. A tegnap keletkezett tűz megfékezésén helikopterekkel és repülőkkel is dolgoznak. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a tűzvészt.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél viharossá fokozódik, hajnalban 8-15 fok, napközben 26-31 fok lesz. Északkeleten ennél hűvösebb valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Péntek délután 5-kor, szerintem mindenki leteheti a melót. Utazunk a hétvégébe, utazunk a nyárba a Petőfi Rádióban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, utitársad leszek. A kezdésben a Well Hello csinál hangulatot. Sokszor volt már így, ezt indítom.
3: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenét.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Együtt utazunk, együtt indulunk hétvégézni, és a Petőfi Rádióban folyamatosan informálunk téged a közlekedésről. Az 51-esen Dunavecse közelében a 69-es kilométernél egy személyautó és egy motoros ütközött össze. A forgalom csak egy sávon halad. Baleset van tehát Dunavecse közelében az 51-es főúton a 69-es kilométernél. Győr belterületén a 821-es főúton egy személyautó a szallagkorlátnak hajtott, a 2-es kilométernél tart a műszaki mentés, és nem lehet lehajtani az 1-es főútra. Tehát mindez Győr belterületén, a 821-es főúton a 2-es kilométernél. Korábban a 2-es főúton Borsos-Berényi és Nagy-Oroszi települések között összeütközött egy kamion és egy autóbusz. A forgalom megindult egy sávon a 63-as kilométernél. Baleset van tehát a 2-es főúton Borsos-Berényi és Nagy-Oroszi között, és csak szólok, hogy a hétvégén a kamionstop holnap is érvényben lesz az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt. Hajnali 5 és délután 5 között nem közlekedhetnek a kamionok. Várom a további közlekedési infokat, a még frissebb helyzetjelentéseket országosan Hajdúszoboszlóról, Füzesabonyból, Bábolnáról. Hívja 061-759-6060-on.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió minden magyar. Ez a hétvége a Bajnokok Ligája döntőjéről szól. A Hősök tere BL döntő szurkolói zónájában pedig a Bajnokok Fesztiválján ingyenes foci tematikájú programsorozat várja az érdeklődőket. Ha valaki a fővárosba érkezik és autóval, akkor azt ajánlja a BKK, hogy inkább válasszák a külső parkolókat, tegyék le a városból kívüleső területeken az autót, és inkább a közlekedésre, a tömegközlekedésre szálljanak át. Sűrűbben közlekedik majd például az M2-es, valamint az M4-es metró, illetve az 1-es villamos is. A reptéri kapcsolatokban a normál közlekedés is jelentősen bővül, mert hogy a 100E repülőtéri express, valamint a 200E járatok jelentősen gyakrabban, nagyjából 2-3 percenként indulnak. A BKK tehát arra kéri a szurkolókat és a budapestieket is, hogy a rendezvény idején a közösségi közlekedést részesítsék előnyben, mert így lesz gyors és kiszámítható az eljutás A-ból B-be. Mindenkinek jó szurkolás most a hétvégén! Az éterben pedig Nora Till vadi új dala, amelyet Magyarországon nálunk hallhatsz először. Last Round Table a Petőfi Rádióban. A zene pedig arról az emberről szól, aki, amikor vége lesz a bulinak, nem akar hazamenni, nem akar egyedül lenni a gondolat.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Figyelem, a hétvégén a kamionstopp már holnap is élvényben lesz a Bajnokok Ligája döntője miatt, ugyanis szombaton hajnal 5 és délután 5 között nem közlekedhetnek a kamionok. Az 51-esen Dunavecse közelében a 69-es kilométernél egy személyautó, valamint egy motoros ütközött össze. A forgalom csak egy sávon halad, baleset van tehát az 51-esen Dunavecse közelében a 69-es kilométernél. Korábban összeütközött egy autóbusz, valamint egy kamion a 2-es főúton Borsos-Berény és Nagyoroszi között a 63-as kilométernél. Itt a forgalom egy sávon megindult, mindez tehát a 2-es főúton Borsos-Berény és Nagyoroszi között. Az M1-esen pedig a főváros felé kell torlódásra készülnöd. Tatabánya, valamint az M0-ás között. A külső sávban lassabb most a haladás. Kitartás. Számítok a további információkra, dolgozzunk össze, és adj helyzetjelentést Máté Szalkáról, Izsákról, Cecéről. Hívja 061-759-6060-on.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: Dob fel a napszemcsit, adj hangerőt, mert napsütésben kellemes 23-25 fokban játszom azt a dalt, amely már a megjelenés előtt a TikTokon is óriásit ment. Figyelem, Filó, Tonik, 100-szor a

Petőfi Rádió, minden magyar közlekedők, figyelem! Ági jelezte nekünk, hogy az M5-ösön kigyulladt a belső elválasztó sáv az M0-ás csomópontjához közel a 24-es kilométernél. Mindkét irányban emiatt torlódás alakul ki, csökken a látótávolság is. Tehát mindez az M5-ösön a 24-es kilométernél közel az M0-ás csomópontjánál, ahol kigyulladt a belső elválasztó sáv. Vigyázz magadra, a további infokat is várom. Most Kálai Szanders András új dala közben. Itt a Jó a Petőfin.

0: Manuel Popstar a Petőfi Rádióban, minden magyar. Ma boldog névnapot kívánhatunk a Magdolnáknak. Ledd meg a Magdikat egy zenével. 7-kor kezdődik a kívánságműsor, már várom az üzeneted 0630 30 30 380. Addig sem maradunk zene nélkül. Az infók után itt a Futni mentem betét dala. A Mert az élet szép.
1: És az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt, megmarad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánlás.

0: Viberen a 0630 30 30 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Hamarosan érkezik a pénz az Európai Unióból, megnőtt a reptéri forgalom a Bajnokok Ligája döntő miatt. Holnap több felé lehetnek záporok, zivatarok.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Kigyulladt a belső elválasztósáva az M5-ös autópályán az M0-ás autóút csomópontjához közel a 24-es kilométernél. Mindkét irányban lassul a forgalom és csökken a látótávolság, vezessenek óvatosan. A 381-es főúton Kisvárda és Kékcse között baleset történt. A 44-es kilométernél megállították a forgalmat. Torlódás alakult ki az M0-ás keleti szektorán Nagytarcsa és Pécel térségében az M5-ös autópálya felé. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Létrejött az egyesség, hamarosan érkezik a pénz az Európai Unióból. Magyar Péter miniszterelnök 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodott meg Brüsszelben Ursula von der Leyennel. Az Európai Bizottság elnöke bejelentette azt is, hogy az Erasmus program a következő tanévtól újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. A Velencei Bizottsághoz fordult Sólyog Tamás köztársasági elnök, hogy szakértői közreműködésüket kérje, miután szerinte súlyosan ellentmondásos helyzet állt elő Magyarországon az alkotmányos rendben. Az államfőt ugyanis többször lemondásra szólította fel Magyar Péter miniszterelnök. Ugyanakkor Sólyog Tamás ezeket az alaptörvény alapján értelmezhetetlennek tartja. Ismét kikérnék a tantestületek véleményét az igazgatói pályázatoknál, közölte az oktatásügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, augusztusban csak nem 450 intézményvezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntést hozzanak. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Kiállítást nyílt a Herendi porcelán manufaktúra megalakulásának 200. évfordulója alkalmából. Mintegy 500 alkotást lehet megnézni, köztük a világkiállításokon bemutatott porcelánokat is. Emellett helyet kaptak a monarchia és a két világháború közti időszakban, valamint az 1980-as évek óta készült porcelánok is. Jelentős a forgalom növekedés a budapesti repülőtéren a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Ma is holnap vendégek és szurkolók tízezrei érkeznek Budapestre. Az utasforgalom átlagosan 60%-kal emelkedik. A NAV megerősített jelenléttel dolgozik a repülőtéren és a mérkőzéshez kapcsolódó helyszíneken. A stadion és a szurkolói zónák környékén az illegális terméket árusítók számíthatnak ellenőrzésre. Megerősített kapacitással készül a mentőszolgálat is a holnapi döntőre. A Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegység vigyáz a játékosok és a szurkolók biztonságára.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a napos nyári idő. Holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is viharossá fokozódik. Hajnalban 8-15 fok, napközben 26-31 fok lesz. Északkeleten ennél hűvösebb valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Péntek délután 6-kor, szerintem ilyenkor minden dal jobban esik. Indul a hétvége, számíthatsz rám a folytatásban, lazuljuk együtt. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, és feltöltenek minket a legnagyobb hazai zenék. A kezdés például a Futni mentem betétdala, mert az élet szép.
2: Itt egy újabb óra.

0: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger. Szomorú éjszakák után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem

0: élvezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső. Mosolyogva dobjál be, te is velünk így jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

0: 18-21 a pontos idő, sokan vagyunk együtt, sokan vezetünk együtt, éppen ezért folyamatosan 20 percenként informálunk a közlekedésről. Korábban kigyulladt a belső elválasztósáv az M5-ösön a 24-es kilométernél, az M0-ás csomópontjához közel. Mindkét irányban lelassul a forgalom, illetve csökken a látótávolság. Mindez tehát az M5-ösön nagyjából az M0-ás autóút csomópontjához közel. Baleset történt Dunabecse közelében az 51-es főúton a 69-es kilométernél, összeütközött egy személyautó és egy motoros, mindez tehát az 51-esen Dunabecse közelében. Kisvárda és Kékcse között két autó karambolozott a 44-es kilométernél, megállították a forgalmat, baleset van tehát Kisvárda és Kékcse között, ahol teljes útzárat rendeltek el, és Győr belterületén egy személyautó a szalagkorlátnak hajtott a 821-es főúton a 2-es kilométernél, tart a műszaki mentés. Kitartás, vigyázz magadra, a további információkra is számítok, a még frissebb helyzetjelentésekre. Bonyhádról, Zalaegerszegről, Karcagról, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
3: Nézem, ahogy nézek át, látom, hogy nem nézel vissza rá. Reflektor világít, pont barát, és az éjszak

Petőfi Rádió minden magyar. Múlt hétvégén ízzelítőt kaptunk a nyárból, 30-32 fokos kánikulát. Kicsit azért megbolondult az idő, mert Londonból is 35 fokot jelentettek. És ma pedig arról olvastam, hogy Pakisztánban is pokoli a hőség, mert hogy 50 fok fölé kúszott a hőmérséklet Pakisztán déli részén, 51,5 fokot mértek. És bár oké, hogy Pakisztán déli része rendszeresen bekerül a föld legforróbb pontjai közé, mégis a korábbi hivatalos pakisztáni hőrekord 53,7 fok volt, amelyet 2017. május 28-án mértek. Ez volt az eddigi legmagasabb ázsiai hitelesített hőmérsékleti rekord. Hát ha nálunk hasonlóan meleg lenne, akkor olvadna az aszfalt, megnyúlnának a távolsági kábelek, és bár a klímaváltozás nem kecsegtet sok jóval, mégis hasonlótól nem kell itthon tartanunk. Napsütésben 23 fokban játszom a Brains dalát Lengyel Johannával közösen. Light it up!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Többen kérdezték, hogy milyennek a dalnak a címe, például Petra is, BLR, Rumli.
1: Petőfi Rádió.
2: Friss hírek az utakról.
0: 18:44 a pontos idő, elkísérünk A-ból B-be, együtt utazunk a hétvégébe, éppen ezért várom a közlekedési infókat, és 20 percenként mondjuk is ezeket. Figyelem, holnap is kamionstop lesz a Bajnokok Ligája döntője miatt, holnap hajnal 5 és délután 5 között nem közlekedhetnek a kamionok. Ami az aktuális híreket illeti, baleset van Kisvárda és Kékcse között, két autó ütközött össze a 44-es kilométernél. A legutóbbi infók szerint teljes útzárban megállították a forgalmat, mindez tehát Kisvárda és Kékcse között. Az 51-esen Dunavecse közelében a 69-es kilométernél összeütközött egy motoros és egy személyautó, éppen ezért itt a forgalom egy sávon halad. Baleset van tehát az 51-esen Dunavecse közelében a 69-es kilométernél. Az M1-esen pedig a főváros felé van torlódás, Tatabánya, valamint az M0-ás között, éppen ezért plusz menetidővel tervez, a külső sávban lassabb a haladás. Várom a további infókat, dolgozzunk össze. Adj hírt Sárospatakról, Nyéklátházáról, Balassagyarmatról, hívj 061-759-6060.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
1: Petőfi Rádió.
0: És hogyha hosszú út el előtted, veled tartok, 7-kor indul a Petőfi Rádió kívánság műsora. Mondd meg, hogy mit hallanál szívesen útközben. A kívánságvonal 061-759-6060. Csörögj, akár már most!

0: egyszer fent, egyszer lent. Belga, Petőfi Rádió, minden magyar. 061-759-6060, ez a kívánságvonal. Te mondhatod meg, hogy melyik dallal induljon a kívánságműsor.
1: Szia, Dina vagyok.
0: Hello, szia, Dina.
1: Úton vagyunk a férjemért a melóba, és itt van hátul a két gyerkőt, akiknek szeretnék küldeni egy dalt.
0: Aha, hogy hívják a srácokat, akikkel utazol?
1: Elinor és Oliver.
0: Aha, és akkor mentek a pályért, azt mondtad?
1: Így van.
0: És indul a hétvége.
1: Így van. Igen.
0: Mi lesz a program?
1: A szülinapi zsúrokba megyünk, gyereknapozni, kertbőrzére.
2: Sűrű. Én már 4 éves vagyok.
0: Na, hát akkor Isten éltessen téged. Boldog szülinapot!
1: Köszönjük.
0: Az első dal pedig a tiétek lesz a kívánság műsorban. Blaha Louisiana, ott van a nap, mindjárt teljes egészében.
3: Ott van a nap.
4: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
4: A Petőfi Rádióban. A műsorajánló után... A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva. Ez a Petőfi Rádió.
6: Megkapja Magyarország az uniós forrásokat, nem drágul a taxizás Budapesten, holnap már többfelé lehetnek záporok, zivatarok.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-ás között terelésben kell haladnia az arra közlekedőknek. A külső sávban lassabb haladásra, torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
6: Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, hogy a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahely teremtés ösztönzésére, valamint lakhatási és a költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. Egyelőre nem drágul a taxizás Budapesten. A fővárosi közgyűlés ugyanis nem támogatta a városvezetés 27%-os emelésére vonatkozó javaslatát. Ugyanakkor arról is döntöttek, hogy újra tárgyalják a tervezetet, ha kivezetik a védett árat és annak mostani szintje fölé drágul az üzemanyag. Számos európai országban is szokatlanul meleg van májushoz képest. Olaszország több nagyvárosában hőségriasztást adtak ki a hatóságok. Franciaországban és Spanyolországban is volt, ahol az elmúlt napokban 40 fok közeli hőmérsékletet mértek. Portugáliában pedig már most májusban bozott tüzek veszélyére figyelmeztetnek a szakemberek.
4: Petőfi Rádió. Sport.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Katona László. Borbély Balázs távozik a labdarúgó NB1-ben aranyérmes Eto'o FC vezetőedzői posztjáról. A 46 éves szakember 2024 áprilisában került az akkor még másodosztályú győri csapathoz, amelyet rögtön az élvonalba vezetett, majd újoncként negyedikként végzett. Az elmúlt idényben pedig megtört az FTC 7 idényen át tartó bajnoki sikersorozatát. Sajtóhírek szerint a Ferencváros mestere lehet Borbély Balázs. Sikeres műtéten esett át Bartalis István, aki a svájci jégkorong világbajnokságon sérült meg. A 35 éves csatár az osztrákok elleni meccsen szenvedett mellizom szakadást, felépülése több hónapot vesz igénybe. Lemondott a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáról Németh Szilárd, a politikus 2015. januárja óta irányította a szövetséget és június 30-áig látja el az elnöki teendőket. Utódjáról a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztúító közgyűlés dönt majd. Köszönöm a figyelmüket!
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél is viharossá fokozódik. Hajnalban 8-15 fok, napközben 26-31 fok lesz, északkeleten ennél hűvösebb lehet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
5: A hírek után...
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Blaha Louisiana, ott van a nap. Ezzel indul az élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban. Válaszd dal te is, hívja 061-759-6060-on, vagy küldj Vibert a 0630-30-30-380-ra. Hello, Szikora Tamás vagyok. Nálunk így indul a hétvége.
4: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Hello, sziasztok.
2: Szia, hogy szólíthatlak?
3: Máté.
2: Hello, Máté. Mizu, mi a program?
3: Kijöttem biciklizni, aztán egy számot szeretnék kérni a legjobb barátomnak.
2: Belementél tekerni?
3: Igen.
2: És merre bringáztok?
3: Hát, itt Szajóba.
2: Vannak ott jó kis bicikliútak, vagy amit már ismertek, és kijárt útvonalon mentek?
3: Hát, mindenfelé igazából, terepre, bicikliúton.
2: Na, és mennyit szoktatok általában bringázni? Hány kilométert?
3: Nagyon sokat, nem tudom.
2: Na, de mégis. 5-öt, 10-et, 20-at?
3: Hát, 10 fölött inkább.
2: Na, királyok vagytok. Ráadásul a hétvégére is jó időt ígérnek, úgyhogy tervezhettek még hasonlót. A közelben van nektek a Tiszató. Ott már voltatok?
3: Igen, kétszer is körbe tekertük.
2: Na, hát az nagyon király, mert ugye ott is van több kör, azt hiszem 60-70 kilométeres a kisebb kör. Azért azt is elég végig tekerni.
3: Hát, igen.
2: Hogy hívják a spanodat?
3: Zsombor.
2: Oké, srácok, meglepünk titeket. Nagyon köszi, hogy hívtál.
3: Jó, oké, köszi.
2: Köszi, szia!
3: Hello!
2: Valaki Viberen csak annyit írt, itt lehet számot kérni? Ott nem tudok válaszolni, itt viszont igen. Szóval igen, lehet számot kérni, akár Viberen, SMS-ben vagy telefonon. Majka Curtis, elvitted a szívemet, ez a folytatás. De hogy mi legyen a következő dal, az rajtad áll, ez a kívánságműsor.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Sziasztok, a kívánságműsorban szeretném küldeni a következő számot az én drága egyetlen feleségemnek, aki kitartott az elmúlt 26 évben mellettem. Köszönöm szépen az elmúlt éveket és a két szép gyermekünket, Mátét és Zsófit. Szeretlek, anyuskám. 0617596060 a telefonszámunk. Háló, Petőfi Rádió.
3: Háló, sziasztok, én Gizmo vagyok.
2: Háló, szia Gizmo. Hogy mind?
3: Jó, készülök a honlapra.
2: Na, mi lesz holnap?
3: Munka, meg persze BL döntő.
2: Na, és fogod nézni a meccset?
3: Fogom, persze, Párizs Saint-Germain menni ezzel.
2: Merre fogsz szurkolni?
3: Győrbe leszünk.
2: Ott lesz programotok, és akkor ezt így összehozzátok?
3: Nem, ott lesz program, ilyen koncert, és meg közben érdemetően ponon a tévét.
2: Na, király, jól van, hát akkor legyen kellemes a hétvégéd, kinek játszom a következő dalt?
3: Minden pályán is emelt drukkelnek, meg persze minden azzal állósak is azért, hogy...
2: Érezzék a törődést!
3: Oké.
2: Okay. Köszi, hogy hívtál, szia-szia! Rúzsa Magda és Szakács Gergő érkezik egy dalban a Petőfi Rádióban. Itt a Kék a szívem, a kívánság műsorban. De persze várom a további üzeneteket, meglepetjük a névnapos Magdolnákat vagy a születésnaposokat egy dallal.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: Folyamatos a csörgés, ki a következő? Háló, Petőfi Rádió, hogy szólíthatlak?
3: Vence.
2: Vence, szia! Hú, merre vagytok? Mit csináltok? Meg kicsit rossz a vonal.
3: Vonaton vagyunk, és hazafelé tartunk Egerből.
2: Aha, Egerből mentek, hová?
3: Jászberénybe.
2: Osztály kiránduláson voltatok?
3: Igen.
2: És mit néztetek meg Egerben?
3: Szabadulószobáztunk, meg...
2: És voltatok a várnál is sétálgatni?
3: Voltunk.
2: Na, szuper. Akkor az osztálynak szeretnél számot küldeni?
3: Igen.
2: Melyik osztály a legkirályabb?
3: 5C.
2: 5C. Oké, srácok, akkor küldök nektek dalt, jó?
3: Oké, köszönjük.
2: Karzonkoma, Jude Law, szemüveg, ez a tiéd.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Jó napot kívánok! Itt János Halmádú, Klári mama vagyok.
2: Kész szó, Klári mama. Remélem, hogy jól tetszik lenni.
3: Jó vagyok, hála Istennek.
2: Mit ünneplünk? Mert mindig akkor tetszik telefonálni hozzám, amikor igen, valaki a családból igen, ünnepel ünnepel valamit.
3: Ma van a lányomnak a születésnapja, Szabó Mikorné Kovács Eszternek, és a menyemnek is azon a napon van, Borosnyi Farkas Gabriellának, és a fiaméknak meg házassági fordulók van ezen a napon, Boros Attila és Ősi Katalin Baján. És az egész családomat szeretném köszönteni, a másik fiaméknak, mind a kettőnek jövő hónapban lesz a házassági fordulójuk. 7 unokámat is szeretném köszönteni. Nagyon jó tanulást kívánok, és jó bizonyítványokat nekik.
2: Hát Klári mamáiknál mindig van valami ünnep, valami buli.
3: Igen. Igen, igen, ez a 29. ez nagyon nagy ünnep nálunk. Születésnap, házassági évforduló, minden.
2: Azt kívánom, hogy akkor ez nagyon-nagyon jó hangulatban teljen akár majd az ünneplés, és akkor játsszok dalt a családnak, jó?
3: Nagyon szépen köszönöm. Viszont!
2: Rengeteg az üzenet is, például itt egy kerti partis csapat. Sziasztok, drága kicsi unokám ma ballagott az oviból. Szeretnénk neki küldeni a következő számot, mert kerti partival ünnepeljük, na meg a Petőfi Rádiós jó zenékkel. De kár, hogy nem kaptam aláírást, de természetesen az egész családot, az egész csapatot megajándékozzuk a következő dallal. És itt egy Viber, sziasztok, én a következő számot a délutáni pihenésemhez szeretném kérni. Halott pénz, alá Helena, szétszeretlek. Ez szól most az élő kívánság műsorban.

0: 759 60 60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Üzenet dömping van. Kívánság műsor. Háló!
3: Háló, Levi vagyok!
2: Háló, Levi! Mizu, mi a program?
3: Hát itt vagyunk kint barátokkal, beszélgetünk.
2: Aha, hol van az itt? Az ország melyik részén hallgattok minket?
3: Dunántúlon. Gyermely.
2: Gyermely, Gyermelyen vagytok, aha. Jó idő van Gyermelyen?
3: Jó idő van.
2: Na, és mi lesz a hétvégi program, srácok?
3: Pihenünk.
2: Fogjátok nézni a BL döntőt?
3: Biztos, nem tudom.
2: Jó, oké, rendi, csak éreztem. És akkor most a srácoknak szeretnél küldeni egy dalt?
3: Igen.
2: Kiknek?
3: Gergő, Kristóf, János.
2: Oké, Gergő, Kristóf, János, meg te. Mondjuk egy Dash Pannóniához mit szóltok?
3: Az jó.
2: Akkor megvan beszélve, akkor ezt játszom nektek, jó?
3: Köszönjük, hello!
2: A dal, ami naplementében kocsikázáshoz is tökéletes feelinget ad. De

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 1 millió az üzenet, de tényleg, itt a következő. Sziasztok, most voltunk vizsgázni, hazafelé tartunk útközben. A következő dalt Edinának küldeném, hogy ilyen jó a sofőr, valamint Briginek, hogy sikeresen végzett. Hát akkor gratulálok, Brigi! Jó utat kívánok nektek, elkísérünk. És a következő dalt Farkas Leo Sámuelnek, a Kerti Partis csapatnak is játszatom. Vatrutik lehetek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek. Egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Megkapja Magyarország az uniós pénzeket, nem drágul a taxizás Budapesten, holnap több felé lehetnek záporok viharos széllel.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Baleset történt Kisvárda és Kékcse között a 381-es főúton. A 44-es kilométernél megállították a forgalmat. Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-ás között terelésben kell haladnia az arra közlekedőknek. A külső sávban lassabb haladásra, torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, hogy a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására fordítják, de a korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Velencei Bizottsághoz fordult Sólyog Tamás köztársasági elnök, hogy szakértői közreműködésüket kérje. Miután szerinte súlyosan ellentmondásos helyzet állt elő Magyarországon az alkotmányos rendben. Az államfőt ugyanis többször lemondásra szólította fel Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő ma ismét azt üzente a köztársasági elnöknek, május 31-éig még van ideje lemondani. Ismét kikérnék a tantestületek véleményét az igazgatói pályázatoknál, közölte az oktatásügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, augusztusban csaknem 450 intézményvezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntést hozzanak. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert a védett üzemanyag árak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Kiállítást nyílt a Herendi porcelán manufaktúra megalakulásának 200. évfordulója alkalmából. Mintegy 500 alkotást lehet megnézni, köztük a világkiállításokon bemutatott porcelánokat is. Emellett helyet kaptak a monarchia és a két világháború közti időszakban, valamint az 1980-as évek óta készült porcelánok is.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél pedig átmenetileg viharossá fokozódhat, hajnalban 8-15 fok, napközben 26-31 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Péntek este 8-kor viszek bele mindenkit a hétvégébe a Petőfi Rádióban. A lemenő nap sugaraiban, az élő kívánság műsorban a te kedvencen is meghallgathatjuk. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Várom, hogy hívj 061-759-6060, ne szégyelősködj!
0: Itt egy újabb óra. Kizárt.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Együtt indítjuk a hétvégét. Szia Tomi, Noémi vagyok. Attilának, a páromnak üzenem, hogy imádom, szeretlek és hiányzol. Sziasztok, Boldizsának szeretném küldeni a következő számot, azért mert kitartóan utazzált velünk az országot, Szent Gotthárdtól Nyíregyházáig 10 évesen. Akkor Boldi, megajándékozunk téged a következő dallal. 061-759-6060, ez a kívánságvonal. Szia, te következel.
3: Szia, én Vivien vagyok.
2: Szia Vivien, itt pedig Tomi, hallgatlak.
3: Szeretnék én is egy zenét kérni a kisfiamnak a ballagására. Ma ballagott le az óvodából.
2: Te pedig vagy a büszke anyuka.
3: Igen.
2: Hogy hívják a kisfiadat?
3: Leo.
2: És milyen érzelmek vannak most benned?
3: Hát nagyon betegen született, 18 műtéten vagyunk túl, úgyhogy a könnyeimmel küszködtem, mikor a ballagása volt.
2: Hát elhiszem, de...
3: Nehezen hiszem el, hogy idáig már eljutottunk.
2: De minden jóra fordul, látod?
3: Igen.
2: Na hát akkor természetesen nagyon meglepjük akkor vagyok. Az ünnepeltet, akkor büszkeségedet egy dallal, jó?
3: Jó.
2: Van kedvence?
3: Hát nagyon szereti a fehér hollót.
2: Oké, okay. Hát akkor ezt játszom neki, jó?
3: Jó, nagyon köszönjük.
2: Hello. Na és te, kinek üzennél? Itt a lehetőség.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hello Petőfi Rádió. Át tudnátok adni egy üzenetet név nélkül? Bencének a 18. születésnapjára szeretném küldeni a következő dalt. Üzenem, hogy nagyon sajnálom neki, ami most történt, és hogy nagyon-nagyon szeretem. Zárulja be, név nélkül is tudni fogja, ki vagyok. Kérlek, adjátok át neki. Természetesen, hát akkor ez egy bocsánat kérő üzenet a 18. születésnapját ünneplő Bencének. 061-759-6060, ez a kívánságvonal. Halló!
3: Szia, Szűcseszter, Vivian vagyok, Szába Gyarmatról. A nagypapám ma tölti a 60. születésnapját, és neki szeretnék kérni egy zenét Budapestre.
2: Hogy hívják a nagypapát?
3: Száfi János.
2: Mikor fogtok közösen akár a családdal ünnepelni, vagy meglátogatni őt?
3: Nem lesz most, majd nyáron, mikor szünet lesz.
2: Aha, na szuper, hát végülis az is hamar itt van, hál' Istennek, nem sokára jön azért a nyári szünet.
3: Igen.
2: Üzensz valamit a papának?
3: Hogy nagyon boldog születésnapot, papa.
2: Említetted, hogy nagy távolságban köztetek, régen, amikor kicsi voltál gyerekként, tudtatok sokat együtt programozni? Milyen élményeid vannak papával?
3: Igen, amikor mindig mentünk a papával, kezdtem vásárolni.
2: És mit vásárolt neked a papa?
3: Hát mikor mit, édességet.
2: Aha, tehát akkor ő volt az, aki tényleg bármit megvet neked. Na jó, hát akkor megajándékozzuk a papát egy dallal, jó?
3: Jó, köszönöm.
2: Pápai Joci, az én apám, itt a Petőfi Rádióban. Én apám.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Este 9-ig én vagyok a telefonközpontban. Ki a következő? Halló?
3: Tiszteletem.
2: Tiszteletem.
3: Tibor Bálban beszélek.
2: Kivel?
3: Tibor Bá.
2: Nem, én Szikora Tomi Bá vagyok.
3: Akkor Tomi Bá, mégiscsak.
2: Tomi Bá, én Tibi Bát értettem.
3: Ja, bocsánat.
2: Na, akkor Tomi megvan, Tomi Bá itt van. Igen, én vagyok, hallgatlak.
3: Szeretnék a testvéremnek küldeni egy zenét.
2: Hogy hívják a tesódat?
3: Zolika.
2: Zolika, oké, rendítsek. Mi lesz a programod a hétvégén Zolikával?
3: A percázás megvolt.
2: Fogtatok is valamit?
3: Egy kis kárát, meg 6 kiló ponty.
2: Na, királyok vagytok. Hát akkor jó, halászlevezést nektek.
3: Köszönjük szépen.
2: Kompakt diszkó, te meg én, ezt hozom nektek a Petőfi Rádióban, és ezt játszom az autósoknak is. Figyelem, holnap kamionstop lesz a Bajnokok Ligája döntője miatt. Holnap hajnal 5 és délután 5 között nem közlekedhetnek a kamionok.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Háló, Tamás, Csaba vagyok.
2: Háló, szia Csaba. Kinek szeretnél számot küldeni?
3: Egyrészt saját magamnak kérem, mert 3 nappal ezelőtt ott a születésnapom.
2: Isten éltesse.
3: Másrészt pedig a Katona József Színház társulatának, akik szenzációsak voltak megint tegnap a Csini Babó Fesztiválon a Budapest Parkban. Egyszerűen őrültes volt, amit ott beműveltek. Nem csak tartalomba, hanem hozba is, ugyanis eddig mindig ilyen 2 órás, 2,5 órás volt a koncert, most 7-től egészen este 10 óráig, szinte összekötő szöveg nélkül.
2: Akkor egyszerűen ez volt a születésnapi ajándékod?
3: Valamilyen részben igen, mert ezt ébettem ezt a terüpőt saját magamnak.
2: Na hát meglepted magad, mi pedig most téged a New Level Empire és a Groove House közös dalával. Miért lettél más?
3: Ennek is egyébként a premierjén ott voltam tavaly novemberben a Deák téren az
2: akvárium.
3: Akvárium, igen, az Akvárium klubba.
2: Na hát akkor felidézzük akkor ezt a bulit, jó?
3: Jó, szia, jó hétvégét.
2: Köszi neked is, ciao. New Level Empire, Groove House, miért lettél más? Ez a dal dob egy kis pluszt a péntek esténkhez. Csak hogy mindenkinek jól induljon a hét.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Melita üzenetével zárjuk a ma esti kívánságműsort. Ő írt nekünk, hogy két barátnőjével ott alvós bulizik, és Zsófit szeretné rajtunk keresztül felköszönteni a rádióban. Isten éltessen téged, és jó ünneplés nektek, csajok! 9 óra után Megyesi Gábor vált engem, ő lesz a hangulatfelelős, és ő hozza a magyar kedvenceket, a házi bulizenéket így péntek este. Jó hétvégét kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Hamarosan érkezik a pénz az Európai Uniótól, megnőtt a reptéri forgalom a Bajnokok Ligája döntő miatt. Holnap több felé lehetnek záporok, zivatarok.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Létrejött az egyesség, hamarosan érkezik pénz az Unióból. Magyar Péter miniszterelnök 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodott meg Brüsszelben Ursula von der Leyennel. Az Európai Bizottság elnöke azt is bejelentette, hogy az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. A Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás köztársasági elnök azért, hogy szakértői közreműködésüket kérje, miután szerinte súlyosan ellentmondásos helyzet állt elő Magyarországon az alkotmányos rendben. Az államfőt ugyanis többször lemondásra szólította fel Magyar Péter miniszterelnök. Ugyanakkor Súlyog Tamás ezeket az alaptörvény alapján értelmezhetetlennek tartja. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. Jelentős forgalom növekedés a budapesti repülőtéren a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Ma és holnap vendégek és szurkolók 10 000-rei érkeznek Budapestre. Az utasforgalom átlagosan 60%-kal emelkedik. A NAV megerősített jelenléttel dolgozik a repülőtéren és a mérkőzéshez kapcsolódó helyszíneken. Megerősített kapacitással készül a mentőszolgálat is a holnapi döntőre. A Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegység vigyáz a játékosok és a szurkolók biztonságára.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél is átmenetileg viharossá fokozódik, hajnalban 8-15 fok, napközben 26-31 fok lesz. Északkeleten ennél hűvösebb lehet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A Petőfi zenekei beizítva, úgyhogy számíthatsz az együtt éneklős igazi nagy kedvencekre. Itt a Petőfin, hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. Az emberek elé jön a Bagosi Brothers Company a péntek este indításában. Ez a Visszajövök.
1: Itt egy újabb óra. Kizáró.

ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Pataki Attiláék és az Edda elképesztő formában vannak, egyszerűen megállíthatatlanok. Emlékszel még a tavalyi hatalmas durranásra? Az 50 éves jubileumi turnéjukhoz kapcsolódva debütált a Kör című nagyszabású musical. A 24 Edda dalt felvonultató szerelmi sztorit minden alkalommal hosszú, álló vastaps fogadta. Itt nem is volt kérdés a folytatás. A produkció idén országos turnéra indult, közben pedig a csapat a klasszikus koncert naptárt is rendesen telepakolta. Érdemes megnézni az Urak Facebook oldalát például. Mi vagyunk a Rock, ezzel megyünk tovább. Itt a Petőfi. Mi vagyunk?

rádió, ahol minden magyar. A péntek esténkben a Gringo Sztárral folytatjuk pillanatokon belül. Geszti Péter egyébként újra óriási dobásra készül. Jövő január 30-án az MVM Domba költözik a legújabb nagyszabású koncert produkciója, a Poptimista Show. Az est a hamisítatlan 70-es, 80-as évekbeli diszkó és funk hangzását ötvözi, majd Geszti védjegyévé vált, sűrűn rímelő, játékos és ironikus szövegvilágával. De vigyázat, ez nem egy sima nosztalgia es lesz, bár a zenei alapok a klasszikus tánczenéből merítenek, a dalok a mai valóságra reflektálnak. Ahogy Geszti fogalmazott, a poptimizmus egy döntés amellett, hogy a zene erejével, a humorral és a közös tánccal visszavegyük a hétköznapoktól a tőlünk ellopott energiát. Készüljünk fel a hatalmas partira. Most pedig egy 2011-es lángere szól, itt a Gringo Sztára és a Szabadulj fel!

zser! Ide a zser!

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, és csak dobáljuk és dobáljuk péntek este a zenegépbe az érméket. Tarts velem a folytatásban is, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, jön majd a United, Charlie, vagy éppen az Airi Mafia a kezdésben. Viszlán, volt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra. A Petőfi Rádióban.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre.
6: Ezért
4: villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
7: Madar a tolláról, embert
5: kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Hamarosan érkezik a pénz az Európai Uniótól, változatos programokkal készülnek gyereknapra. Holnap többfelé lehetnek záporok, zivatarok.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
8: Létrejött a megállapodás Brüsszelben. Összesen 6 000 milliárd forintnyi uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter elmondta, hogy néhány hét elég volt ahhoz, egy politikai megállapodást kössenek. Hangsúlyozta, hogy a valódi oka, miért nem érkezett a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forint, az a korrupció volt. A szolidaritási adó mérséklésére kéri 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. Mások mellett a szegedi, a győri, a szolnoki, a hódmezővásárhelyi városvezetők azt várják a kormánytól, hogy vizsgálja felül a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Magyarország kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, de garanciát szeretne kapni arra, hogy az Ukrajnában élő magyarok újra használhatják anyanyelvüket az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban, jelentette ki Magyar Péter brüsszeli sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozta, hogy készítettek egy 11 pontos oktatási, kulturális és nyelvi jogokról szóló javaslatot. Amennyiben Ukrajna ezeket átülteti a saját jogszabályaiba, létrejöhet egy hivatalos találkozó a két külügyminiszter között. A román elnök szerint az ukrán légvédelem találta el azt az orosz drónt, amely ezt követően letért a röppájáról, és egy galaci lakótömbnek csapódott. Az épület kigyulladt, ketten megsérültek, 70 embert ki kellett menekíteni. Az incidens miatt Románia bezáratja Oroszország konstancai főkonzulátusát. A román államfő Oroszországot tette felelőssé a súlyos incidensért. Vladimir Putyin úgy reagált: Moszkva kész objektív vizsgálatot lefolytatni, ha Románia átadja a szerkezet roncsait. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél is viharossá fokozódhat. Hajnalban 8-15 fok, napközben 26-31 fok lesz. Északkeleten ennél hűvösebb lehet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatóak.
4: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A legkülönbözőbb évtizedek és stílusok találkoznak, de a közös bennük, hogy mind-mind igazi magyar sláger. Ezekre számíthatsz ebben az órában is. Itt a Petőfin, hello, én Megyesi Gábor vagyok. Jön majd a Splash, a United, vagy éppen most az Airi Mafia. Ez a Viszlönd Walk.
1: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag

ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Egy igazi poptörténeti csemegével készültem a következő percekre, mert hogy két korszakos legenda, Szikora Robi és Fenyő Miklós új zenével jelentkeztek még tavaly. Biztosan te is hallottad, hogy megjelent az Ergo frontemberének nagyszabású duettlemeze, a Verhetetlen 11. Ennek az egyik legkülönlegesebb tétele az Egy furcsa pár című dal, amit a régi harcostársal, Fenyő Miklóssal közösen rögzítettek. Már a köztudatban az élt, hogy ők ketten állandóan haragban voltak. Robi elárult, hogy valójában csak egyszer vesztek össze, akkor, amikor ő otthagyta a Hungáriát. A békülésük aztán filmbe illőre sikerült, évekkel később az országos rendező iroda folyosóján egy váratlan baráti fenéken billentéssel és egy hatalmas öleléssel rendezték a múltat egy egész életre. Külön érdekesség, hogy Miki 20 éven át próbálta rábeszélni Robit, hogy játsszák el együtt a színházban a híres furcsa pár darabot, mivel az Ergo vezére ezt végül nem merte bevállalni, Miki a közös életük sztoriát inkább egy zseniális, nosztalgikus dalszövegbe öntötte. Ez jön most itt a Petőfi, az Egy furcsa pár.

0: Szabalala.
1: Hallgass magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfiradio.hu oldalon.
2: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.

Egy legendás örökzöld az Omegától, itt volt a Petróla Umlámpa, a Petőfin, ahol minden magyar, meg vannak még a 2000-es évek legnagyobb hazai latin buliai, a Fiesta együttes lágereire, mint a Bonita, vagy éppen az Angelina, annak idején egyszerűen képtelenség volt ülve maradni. Sokáig kérdés volt, hogy hogyan is váltak szét Csordás Tibi és Knapik Tamás útjai, a háttérben felgyülemlett szakmai és személyes ellentétek álltak, a feszültség pedig végül odáig fajult, hogy a duó tagjai teljesen megszakították egymással a kapcsolatot hosszú időre, de most újra itt vannak együtt, és még új zenét is kaptunk tőlük, ráadásul csak halkan jegyzem meg, mert a Hajrá Magyarok koncert sorozatunk szerkesztője meghúzza a fülemet, de lehet, hogy a következő hónapban élőben is láthatod, hallhatod őket nálunk, csak mondom. Most jön a Fiesta és a Bonita, itt a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Eljött a búcsú pillanata, legalábbis ami engem illet. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál az elmúlt órákban. Holnap délután 2-től várlak, töltsük együtt majd a hétvégét. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad, a folytatásban pedig rögtön indul a Hazai Gitárok Fekete Lacival, aki Kőrös Mimivel, vagyis Szaja Noéval beszélget. Szép estét!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és most startol a Hazai Gitárok, amiben ma este vendégem a tehetséges zenész és énekes Szaja Noé. Fókuszban ma este is a hangszeres játék szeretete, izgalmas műsor lesz, úgyhogy tarts velünk!
1: Itt egy újabb óra!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a hazai gitárok. Én Fekete Laci vagyok, és ma este a tehetséges zenész és énekes sokunk kedvence, Szája Noé a vendégem. Köszöntelek a műsorban.
1: Köszönöm, hogy itt lehetek, és sziasztok.
0: Mi köszönjük, hogy itt vagy. Gyermekkorod nagy részét Malajziában, Kuala Lumpurban töltötted, és ennek kapcsán kérdezném, hogy emlékszel-e, mi volt a legelső meghatározó zenei élményed? Ilyen távoli-távoli földön. Volt-e ilyen egyáltalán? Lehet több emlékrészlet is. Mire tudsz visszaemlékezni, ami már annyira megfogott, és ilyen volt, hogy nem volt visszaút?
1: Hát ez valószínűleg már Malajzia előtt lenne. Az a kérdés, hogy kifejezetten Malajziához köthető első zenei élményemre, vagy kíváncsi, vagy in general az első zenei élményem.
0: Gyerekként, gyermekként.
1: Vagy mindkettő legyen.
0: Legyen mindkettő.
1: Az első az mindenféleképpen az, hogy anyukám énekel nekem. Gyerekként valószínűleg még csecsemő lehettem, talán így kezében ringatott el, és nagyon-nagyon sokat énekelt nekem, úgyhogy nem csak a hangszeres körítés volt meg mindig, de énekszinten is ott vannak ezek a zenei források. És hát, mint említetted, a szüleim otthon folyamatosan gyakoroltak, készültek a klasszikus koncertekre, úgyhogy folyamatosan szólt valamilyen zene, leginkább klasszikus az elején, úgyhogy az első egyéb zenei hatás is vagy az volt, hogy apukám vagy anyukám skálázott otthon begyakorlás szempontjából, mert ez volt az első. Meg hát mindenféle egyéb darabot hallottam otthon, amit gyakoroltak. Viszont amikor éppen nem gyakorlás volt, akkor mi nem voltunk az a háztartás, ahol csak úgy szólt a zene.
0: Aha.
1: Ez szerintem nagyon sok klasszikus családra, és általánosságban véve nagyon sok klasszikus zenészre igaz, hogy ha ők nem játszanak éppen, akkor nem szól semmi. Mert
0: komolyan?
1: Mert nagyon-nagyon igénylik a csöndet. Úgyhogy ez nálunk is így volt, mert hát általában gondolj vele, hogy bent a zenekarban, ahol dolgoznak, ott nem csak egy 4 tagú zenekar szólal meg, hanem van, hogy 50-60 zenész egyszerre hangoztatja a hangszerét napi 8 órában. Aztán az utolsó, amire vágyik az ember, hogy otthon még valami más szóljon általában.
0: Egyébként ezt én is meg tudom erősíteni rádiózás fronton, itt is egész nap szól a rádió meg a zene. Én általában, hogyha kocsival vagyok hazafelé, semmit nem hallgatok, nulla. Nem tudok se zenét, se podcastet, se semmit hallgatni, mert egyszerűen telítődtem. Na most zenei látásmódodat gondolom én, hogy azért jelentősen befolyásolta ez a külföldi életszakasz, főleg egy ilyen távoli helyen. Milyen hatások értek téged ott?
1: Hasonló hatások értek itt gyerekfejjel, én úgy tapasztaltam meg, mivel egyrészt nem nagyon volt más összehasonlítható hozzá, de így gyerekként, amire én figyeltem, az, hogy iskolában vagyok, próbáltam barátkozni, az elején olyan furcsa volt, hogy mindenki más nyelven beszél hozzám, ilyen kriksz-kraksz, nem értettem semmit, én kusban voltam az első pár hónapban, már hívták be a szüleimet, hogy valami van a gyerekkel, nem
0: kommunikál.
1: Nem kommunikál. Papufában ültem az iskolában, ugye még nem fejeztem be az óvodát itthon, úgyhogy ott nem éppen fejeztem be, már így kb. Az első osztályt ott kezdtem, és hát tényleg az első 2 hónapban full csönd, és már nagyon kezdett mindenki aggódni. Aztán egyik napról a másikra így elkezdtem folyékonyan beszélni. Úgyhogy bennem ez úgy zajlott, hogy kellett egy kis idő, hogy feldolgozzam, hogy mi is történik, és ja, utána valahogy ez leülepedett, és tudtam már alkalmazkodni. Aztán ilyen gyerek dolgok voltak. Suliba jártam, hazamentem, játszottam a barátaimmal. Nyilván más kajákat ettünk, mint
0: itthon.
1: Ja, nem a lecsó, meg a nem tudom, zöld borsó leves volt, hanem a curry, meg a roti csemmely, meg a mangolászi, meg ezek, szóval nyilván ilyen hatások nagyon különbözőek voltak. láttam először tengerpartot, az is tök király volt, de hogy egy gyereknek annyira gyors a felfogás, és annyira gyorsan alkalmazkodik, hogy nekem ez
0: természetes lett.
1: Aha, kis podgyászként így mentem, ahova vittek a szüleim. Aztán elég belevalós, alkalmazkodó, nyitott gyerek voltam, úgyhogy mindenhol nagyon így jól tudtam magam érezni.
0: Már is innen folytatjuk a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk.

0: beleszeretek.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Hazai Gitárok. Én Fekete Laci vagyok, és ma este a tehetséges zenész és énekes, sokunk kedvence Kőrös Mimi, azaz Száján Noé a vendégem. Fókuszban ma este is a hangszeres játék szeretete. Egyébként, ahogy már itt hangolgattál, meg kötöttük be a gitárt, már akkor átjött csak ezen a pár kis, hogy mondjam, gitározgatáson az, hogy nekem nagyon-nagyon egzotikus, és valahogy hangzásban is más, mint számtalan gitáros volt már itt, de valahogy a tied az más, és lehet, hogy emiatt van ez. Mi volt a legelső hangszeres élményed? Emlékszel-e erre? Nem feltétlenül baj, hogyha nem gitár, akármi lehet.
2: Nem, úgy lehet, hogy ezzel nem fogok valami exotikusat mondani, de szerintem a furúja.
1: Tényleg?
2: Ez amúgy minden gyereknek az első
1: hangszere.
2: Ebben egészen tipikus volt. Ja, szerintem így első-másodikban már
1: a
2: kezünkbe adták a jó furúját. Annyira megszerettem, hogy utána így rákattantam a furújákra.
1: Nem mondod.
2: És de tényleg volt ilyen egész mély, alt furujám.
1: Azok a nagyok, igen,
2: azok a
1: igen,
2: nagyok,
1: igen.
2: Fú, imádtam a hangjukat. Utána ilyen gyűjtőmánia lett belőle, nem tudom, ezt miért hagyták a szüleim, mert biztos, hogy borzasztóan irritáló lehetett, ahogy otthon ilyen ilyen pikoló, ilyen egészen kicsi furujáim is voltak, úgyhogy először nagyon ajánlottam amúgy a furuját. Szóval azzal párhuzamosan a hegedű volt az első, hangszer. Anyukám Brácsán játszik, apukám meg csellista, úgyhogy egészen adott volt az,
1: igen,
2: én is egy kicsit másképp, de ugyanúgy ott voltam, úgyhogy valahol ez volt a más, hogy én a hegedűt választottam. Aztán ja, így teltek az évek, meg hát az első években azért a helyi maláj kultúra is elég nagy szerepet játszott, a gamelán hangszerekkel volt lehetőségünk kísérletezni, amit mindannyian imád.
1: Pont ilyenekre lettem volna kíváncsi, igen, hogy milyen különleges kuriózumokkal találkoztál ott.
2: Ja, nem gyakran volt rá lehetőségünk, mert azért ezek nagyon különleges és értékes hangszerek, de tök nagy dolog, hogy engedik egy kisiskolásnak, hogy ütögessenek mindenféle érdekes perkuszív, fából faragott elképesztő hangszereket. És
1: mint a marimba, vagy ilyesmi?
2: Igen, kicsit olyan, csak dél-kelet-ázsiai verziója.
1: Hogyan néztek ki a zenei tanulmányok? Így a szülőkből gondolnám, hogy vagy biztosan volt zeneiskola, vagy pedig mivel ők profi zenészek, lehet, hogy pont nem volt zeneiskola, és ők tanítgattak itt. Melyik az igaz?
2: Lett volna zeneiskola, hogyha itthon vagyunk.
1: Aha.
2: Valószínűleg elég másképp alakult volna az élet, hogyha nem jön nekik ez a lehetőség, hogy kiköltözzenek Malajziába. Az is elképzelhető, hogy ha itt maradunk, akkor ugye végigjárom ugyanazt az utat, mint ők.
1: Uh-huh.
2: Megcsinálom a konzit, utána a zeneakadémia, és utána valamelyik.
1: A klasszikus.
2: Valamelyik. A Filharmonikus Zenekar, viszont ugye mivel kint ez nem volt jelen, ezért ilyen magánfoglalkozásba kerültem be, valamelyik zenésztársuk bevállalta, hogy akkor járhatok hozzá hegedülni, és akkor ő lett a hegedű tanárom. Borzasztóan utáltam. Mert, és elmondom, hogy miért. Az elején amúgy nagyon-nagyon szerettem. És nagyon ügyes is voltam benne. Úgy érzem, hogy így gyorsan fejlődtem, és ez önmagában nagyon motiváló tud lenni, hogy gyakorlok, mennek a darabok, jó szolfés, meg ezek már sem egy gyereknek nem a kedvence, de az, hogy tudtam teljesíteni, az azért egy, azt észrevettem, és egy jó érzés volt. A az alsó tagozatban amúgy volt egy kis zenekar az iskolában, és ott tudtam szocializálódni, viszont mivel ott annyira hobbi szinten érintkeztünk a hangszerekkel, nekem az nem volt elég, mert én hozzá voltam szokva a teljes ilyen
1: világos
2: nagyon más a tempó egy zenész családban. Ott így napi több óra az alap, és a fejlődés is tök más, úgyhogy ott hamar így kipörgettem a könyveket, a füzeteket, és unatkoztam, utána valahogy így elmúlt a kíváncsiságom, és akkor úgy nem éreztem azt a kihívást valahol. Úgyhogy szerintem ott indult el bennem az, hogy másfelé kezdtem el felfedező utakat tenni, a sport felé, a tánc felé, és aztán nem sokkal később jött az, hogy ja, amúgy tökre szeretek verseket írni, nagyon-nagyon nagy lavina indult el a könnyű zene terén, mindenkitől zabáltam a zenei referenciákat, és akkor kezdtem el így összekötni, hogy lehet amúgy énekelni, és egy hangszeren játszani, ami lett ugye a gitár végül.
1: Már is innen folytatjuk a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Hazai Gitárok. Én Fekete Laci vagyok, és ma este a tehetséges zenész és énekes, sokunk kedvence Kőrös Mimi, azaz Száján Noé a vendégem. Fókuszban ma este is a hangszeres játék szeretete. Hoztál te is hangszert. Hála Istennek! Mesélj róla, mielőtt megszólaltatod pár percben, pár másodpercben, rád bízom, hogy milyen hosszan, ki ő, mi ő, mit kell róla tudni, és hány gitárod van egyébként?
1: Hú, hány gitárom van?
0: Vagy hány hangszered?
1: Nincsen túl sok egyébként. Van egy akusztikus gitárom, egy nagyon kis egyszerű Cort, de nagyon-nagyon szeretem, és ő itt, akit elhoztam, az államgitárom, egy American Jazz Master, professional, és

0: mai napig nem... Így nem tudok nem szerelmesen ránézni, annyira szeretem.
1: Gyönyörű hangszer.
0: Úgyhogy nagyon különleges a soundja, és így végig kísérte igazából az egész Cyanoe projektemet, szinte az elejétől kezdve, úgyhogy hát régóta együtt járjuk az utat.
1: Viszont még mielőtt megszólaltatod, itt felírtam magamnak, mert ugye volt egy B hangszer, amit majdnem elhoztál, csak hát nyilván nem egy hétköznapi dologról van szó, a Sapé, hogyha jól ejtem a nevét. Hallgatóknak vezess már fel, hogy ez micsoda, és hogy kell rajta játszani.
0: Igen, a két gitár mellett van egy Sapé is, ami egy dél-kelet-ázsiai törzsi hangszer, húros, pengetős hangszer, bazi nagy. Igen. Egy nagyon nagy hangszert kell elképzelni, ami nagyon tele van festve kézzel. Igen, így a maláj, brunei, borneói hang mintázatokkal, és egyedileg van készítve az összes hangszer, az én hangszeremet is.
1: Csodálatos.
0: Egyedileg csinálta meg egy Ray nevezetű úriember, shout out to Ray, Szabá területén, és nagyon különleges, mert nem azt a nyugati hangolást képviseli, hanem nagyon-nagyon más, és hasonlóképpen játsszuk, mint egyébként a gitárt, tehát így hangzásban úgy kell elképzelni, mint a gitár, a lant, és talán a hárfának a keveréke. Uh-huh. És ilyen full homorú a belső, és így attól fog rezegni, mert egyébként önmagában egy nagyon kis nyiszli-nyeszli semmilyen hangja van, viszont ugye berezeg a teste, a modern hangszereknél már van elektroakusztikus verzió is. Nagyon-nagyon egyszerű az elektronikája, és egyébként a felépítése a hangszernek is, viszont ahogy megszólal, mégis annyira különleges. Főleg az, hogy nincs is bund, nagyon sok úron. Nem tudom, hogy jól csinálom-e, de én nagyon szeretem.
1: Na de, én azt mondom, hogy most játszunk egy kicsit, rád bízom, hogy mit, és utána folytatjuk a beszélgetést a Cyanoe idei terveivel, vagy hát Cyanoe idei terveivel, a te idei terveiddel.
0: Nem nagyon gondolkoztam azon, hogy mit játszanék, viszont most az az első, ami eszembe jut, hogy illene promotálni a legfrissebb lemezemet.
1: Mindenképpen.
0: Nem ártanak.
1: Ez itt a reklámhelye.
0: Igen, ez itt a reklámhelye, és április 3-án kihoztam a harmadik nagy lemezemet. És levesztem egyébként a fejhallgatót, mert kicsit halk számomra, és sokkal hangosabb.
1: Lehet, hogy akkor
0: gitár,
1: így jobb lesz neked.
0: Úgyhogy... Jó. És úgy döntöttem, hogy azt a dalt választom, ami egyébként egy nagyon régi versemből indult ki, és egy ilyen 15 évvel később, vagy nem tudom, valahogy így lett belőle egyébként dal, úgyhogy kicsit így ez visszatekint a korábbi beszélgetésünkre. Mit látsz, idegen a címe?

0: Jöhet a többi dal is, hagyjuk a beszélgetést, nem kell ezt folytatni, semmi. Halljuk. Mi a következő? Nem. Folytassuk a beszélgetést. Csodálatos volt.
1: Remélem, hogy okésom szólt, így szárazon.
0: Már is innen folytatjuk a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Pető.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a hazai gitárok. Én Fekete Laci vagyok, és ma este a tehetséges zenész és énekes, sokunk kedvence Kőrös Mimi, azaz Száján Noé a vendégem. Fókuszban ma este is a hangszeres játék szeretete.
1: Igen, te is mondtad, hogy április 3-án jelent meg a Driftwood című lemez, vannak itt magyar dalok, angol nyelvű dalok, és hát akkor rátérve a tervekre, így a beszélgetés vége felé haladva, gondolom, hogy most idén ez van a fókuszban, ezt fogod megjáratni, koncerteken játszani, stb. De miket tervezel konkrétan?
2: Hát, hogyha elárulnám, akkor tudod, mi a mondani.
1: Amit elárulhatsz.
2: Nem szoktam nagyon sokat várni a lemez megjelenése után. Nem szoktam sokat várni az új projektek elkezdésével. Úgyhogy már most készülnek az új dalok.
1: Nagyon jó.
2: Igazából már a harmadik lemez kidolgozása alatt születtek olyan dalok, amik úgy éreztem, hogy nem feltétlenül passzolnak a Driftwoodhoz, viszont egy következő lemez koncepciójához már úgy elkezdtek összeállni. Úgyhogy van már a tarsolyomban a negyedik lemezhez néhány dal, aztán meglátjuk, hogy még mik fognak hozzá csatlakozni. Nyilván ez a következő cél valahol.
1: Persze.
2: Mindig, amikor kijön a következő lemez. Koncertek, nyár.
1: Fesztiválok.
2: Most folyamatosan próbálom így újítani a különböző előadási formációimat, akik követik a zenémet, vagy voltak koncerteken, mert egészen sokat láttak abból, hogy van az akusztikus felállásom, van a zenekaros felállásom, néhány éve kezdem kiépíteni az elektronikusabb felállásomat, ahol csak egyedül vagyok, körbeveszem magam kütyükkel, és akkor az kicsit ilyen bulisabb verziói a dalaimnak, és most erre kicsit ráfeküdve próbálom tesztelgetni a határokat, és megnézni, hogy az hova visz. Most idén túlnyomó rész ez az elektronikusabb vonal lesz a fesztiválokon és egyéb helyeken, úgyhogy ebben nagyon látom a fantáziát, és nagyon élvezem, mert így nagyon energikus, és belehozok nagyon sok különböző műfaji elemeket, legyen az a house, vagy a drum and bass, vagy akármi lesz még a jövőben, nem tudom. Ezen kívül pedig elkezdtem DJ-zni is. Úgyhogy nem unatkozom, és igazából ezzel telik most az idő, hogy ezeket a különböző formációkat viszem előre, és nézem, hogy merre szeretnének maguktól gyarapodni.
1: Sok időt kitartást, viszont még van egy kérdésem, ami nélkül nem engedhetlek el, az, hogy mit adott neked a gitározás, és miért ajánlanád a hallgatóknak? Esetedben hát nem is a gitározást, hanem magát a hangszeres játékot, mert nagyon sok mindenen játszottál, tudsz játszani. Mit adhat nekünk a hangszeres játék?
2: Igazából mindent, amit jelenleg képviselek. Ez volt az első hangszer, ami így eszköze lett az zenei előadásomnak. Szerintem, ha nem lenne a gitározás, akkor lehet, hogy ma operai énekes lenne. Nagyon más. De az biztos, hogy énekelni mindenképp szerettem volna. És szerintem bárhogy is alakul az életem, az éneklés az egy nagyon központi szerepet töltött volna be, úgyhogy szerintem a gitár volt az, ami megállapította azt, hogy nekem a könnyű zenei vonalon egy utat adott, egy irányt és egy eszközt, ami után eszköztárat indított, mert nem csak a gitárnál álltam meg, hanem azután egy ilyen Pandora dobozát megnyitotta, és azzal ugye bevontam a különböző hangszereket, meg aztán a production-t így a gépzené keresztül, szóval elindított mindent nálam, és összekötötte a zene szeretetemet az énekléssel, a dalszerzés eszköze lett. Úgyhogy én nagyon ajánlom annak, akinek van mondani valója a zenén keresztül. Van egy szuper, szuper hangszer, ami alázatot tanít, de közben egy, egy utat tud létrehozni így bele az ismeretlenbe, de hogyha így kialakul egy bizalom közted és a hangszer között, akkor nagyon, nagyon szép helyekre fog elvinni, és kitárja a világot.
1: Szerintem ez a tökéletes végszó. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, és természetesen további sok sikert neked.
2: Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt egy órában a tehetséget zenész és énekes Kőrös Mimi, azaz Szája Noé volt a vendégem, akivel megfejtettük a hangszeres játék szeretetét. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Hazai Gitárok, amiben most ezek után már is zenével folytatom. True.

0: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában a tehetséges zenész és énekes Kőrös Mimi, azaz Szája Noé volt a vendégem, akivel ma este megfejtettük a hangszeres játék szeretetét. A jövő héten ismét lesz majd hazai gitárok itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Szakcsi Jazz Óra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az IKO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Holnap után magazin műsor a fenntarthatóságról és környezetről.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit. Ez itt a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Huszics György, a Carbon Crane társalapítója és vezetője, és ma a digitális világ karbonlábnyomáról, illetve annak csökkentési lehetőségeiről fogunk beszélgetni. Köszöntelek itt a stúdióban.
3: Köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
2: És hát ugye az internet, illetve a hozzá kapcsolódó digitális megoldások már jó néhány évtizede velünk vannak, de úgy talán igazából csak az elmúlt 10-15 évben robbant fel a szektor, és aztán ez egyre gyorsulva pörgött fel az AI megjelenésével, és a komoly erőforrást igénylő alkalmazások megjelenésével. A másik oldalról meg talán kijelenthetjük, hogy ma már mindenki ott van az interneten. Hogy látod ezt a folyamatot egyébként, illetve mit gondolsz arról, hogy milyen irányba fog haladni a jövőben?
3: Amikor előadásokat szoktam tartani, akkor szoktam feltenni a kérdést, hogy van-e valaki a teremben, aki az elmúlt egy órában nem használta valamilyen digitális eszközét arra, hogy online menjen, tehát megnézzen egy weboldalt, a social media ökántját, vagy egy e-maileket leellenőrize, hát nem szokott kéz a magasba lenni. És akkor szoktam elmondani, hogy hát nincsenek egyedül, mert több mint 6 milliárd felhasználó van az interneten, és a webes forgalom az 20-25%-kal nő. Ami izgalmas, hogy ezt egyre inkább most már maguk a gépek kezdik vezérelni, ezt a növekedési dinamikát.
2: Tehát ez az éves 20-25%-os
3: növekedés. Az éves 20-25%. Ez az elmúlt pár évre most már elmondható, a enyhén csökkent, de a betítési alap mindig nagyobb, tehát nem csoda, hogyha valamennyit csökken, de azt lehet még olvasni róla, hogy egyre nagyobb arányban vannak ott a gépek.
2: Tehát azt mondod, hogy 6 milliárd felhasználó van, és ehhez képest még évente 20-25%-kal növekszik az adatforgalom, holott ugye azt várhatnánk, hogy ez azt jelenti, hogy akkor mondjuk következő évben már 8 milliárd felhasználó van, nyilván ez nem pont a 25%, de hogy a felhasználók száma is növekszik, de hogy valójában már nem erről beszélünk, hanem arról, hogy ezt az adatforgalom bővülést, ezt az applikációk, vagy hát az alkalmazások generálják.
3: Igen, itt valójában két folyamat hat egymásra kölcsönös. Az egyik a felhasználó szám növekedés, a másik pedig, hogy a sávszélesség növekedésével az adatforgalomnak a növekedése. És ez a kettő együttesen adja ki azt a brutális volumen növekedést, amit az internet esetében tapasztalni lehet. Most már a bő 60%-a van ott a lakosságnak, sőt most már talán több is a földlakóinak a digitális térben, és ehhez képest a sávszélesség folyamatosan nő. Ja, és akkor a gépek, amiket említettem, itt is leginkább a mesterséges intelligencia kezd egyre dominánsabbá válni, még nem feltétlenül a legnagyobb hajtóerő, de azért egyre dominánsabbá kezd válni, és azt érdemes tudni, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség számításai szerint 2030-ra az adatközpontoknak a mesterséges intelligenciához valamilyen módon köthető energiaigénye az akkora lesz, mint Japán. Ez egy előrejelzés, tehát hogy ez nem biztos, hogy így lesz, még az is lehet, hogy több lesz, lehet, hogy kevesebb, de az is lehet, hogy több is. Ennek egy másik következménye, hogy a digitális karbonlábnyoma az azért már meghaladta a globális légi közlekedésnek a karbonlábnyomát.
2: Jó is, hogy ezt említed, mert ugye a karbonlábnyomról akarunk beszélgetni, és ugye ehhez a hatalmas adatmennyiséghez elég tetemes és egyre növekvő karbonlábnyom kapcsolódik. Ez hogyan kell elképzelnünk, ez mekkora, illetve miből adódik össze?
3: Én említettem, ez a most már a légi közlekedésnél nagyobbra mondják, ez különböző források különböző számokat emlegetnek, a globális kibocsátásnak kb. 4%-át adják most azok az eszközök, amik így a digitalizációhoz vagy a technológiához sorolhatók, de hogy ez egy jól láthatóan növekvő dinamikát feltételez. És hogyha a saját használatunkra, eszközhasználatunkra gondolunk, valószínűleg ez ott is tetten érhető. Úgyhogy akkor, amikor a digitális eszközparkról beszélünk és ennek a környezeti lábnyomáról, jellemzően az energiából kell elindulni. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor, amikor digitális eszközöket használunk és valamilyen tartalmat fogyasztunk, legyen a streaming, legyen az egy weboldal, valamilyen applikáció, akkor ez sok kis fájlnak, sok kis alkatrésznek az összesernye. Képekről beszélünk, videókról beszélünk, kódról a háttérben, szöveges elemekről, stb. Az, hogy ezek fent legyenek egy szerveren, átmenjenek a dróton és megérkezzenek a mi gépünkre, vagy ha nem drót, akkor nyilván akkor a Wi-Fi-n keresztül mondjuk, ahhoz mind energia kell. És ennek az energiának a karbonlábnyoma valójában az a digitális világnak a karbonlábnyoma, vagy azt tekintjük a digitális világ karbonlábnyomának, és ha már így a karbonlábnyom szóba került, nem ez az egyetlen környezeti hatása a digitális eszközöknek, és nem is csak az energiának, mert az energiából következik keletkezik a karbon lábnyom, de van egy másik komponens, amit megjelenik, ez pedig a vízfelhasználás. Ugyanis azokat a számítógépeket, azt a hatalmas számítási kapacitást, azt nem csak energiával kell tudni táplálni, hanem hűteni is kell ezeket a hardvereket.
2: Ugye említettük a repülést. Amikor a kibocsátásokról, a kibocsátás csökkentésről beszélünk, nagyon-nagyon sokszor beszélünk a repülésről. Valamiért érdekes módon a digitális karbonlábnyom az még nincsen ennyire a középpontban. Mit gondolsz, hogy mikor kerülhet oda, illetve miért nincsen még a porondon?
3: A digitális karbonlábnyommal kapcsolatban a legnehezebb kérdés az, hogy nem úgy van, hogy van egy kéménye vagy egy kipufogó cső, amiből füst jön elő, hanem egyszerűen ezeknek az eszközöknek a használatából eredően valahol máshol, tehát az energia előállításánál keletkezik a karbonkibocsátás, illetőleg ezeknek az eszközöknek az elkészítéséhez vagy az életutuk végén a deponálásukhoz kapcsolódóan keletkezik szintén csak karbonkibocsátás. Ez egyik sem olyan, amit felhasználás közben jelentkezik. És ezért ez borzasztóan csalóka. Én azt szoktam mondani, hogy nekünk az egyik legnehezebb feladatunk az, hogy a láthatatlant láthatóvá tegyük. És akkor, amikor mondjuk vállalatok szembesülnek azzal, hogy mekkora kibocsátás kapcsolódik egy weboldal felülethez, vagy egy mobil applikációhoz, vagy az emberek azzal, hogy a social media jelenlétük, a közönségi média jelenlétük az nem csak időben milyen sok, mert ez az egyik, amivel szembesülni szoktak, mikor elkezdik kitölteni a tesztet, hogy úristen, valójában én nem fél órát töltök a social media, mint azt gondoltam, hanem van az 3,5 is, hanem hogy ennek is van egy karbon lábnyoma, és különböző olyan rendezvényeken, amikor ezt meg szoktuk mérni az ott levő közösség esetében, hát bizony hamar megérkezünk a több száz kilókhoz, meg a tonnákhoz, és akkor ott elindul egy fejvakarás.
2: Ugye a digitalizációhoz sokáig kapcsolódott egyfajta olyan remény, hogy zöldebbé teheti a mindennapjainkat, például elhozhatja a papírmentességet, vagy ugye akár ezeken az online hívásokon, videóhívásokon keresztül megszüntetheti például pont a repülés kapcsán, hogy repkedjünk konferenciákra a világ túlsó felére, és ezzel is csökkenthetjük a kibocsátásunkat. Szerinted jelenállás szerint beváltotta-e ezeket a reményeket a digitalizáció, illetve a hozzá kapcsolódó hátrányok egyébként nem nőtték esetleg túl már ezeket az előnyöket?
3: Én azt gondolom, hogy itt egy folyamatról beszélhetünk. Tehát volt valamiféle, azt gondolom, talán csodavárás azzal kapcsolatban, hogy majd ha papírmentes lesz minden, majd hogyha átállunk digitálisra, akkor mennyivel egyszerűbb lesz az életünk, mennyivel kényelmesebb lesz az életünk, mennyivel gyorsabb lesz az életünk, és mennyivel környezetbarátabb lesz az életünk. És ezt valójában nem hiszem, hogy levizsgálta volna bárki is, hogy ez pontosan mit is jelent. És pontosan azok a környezeti hatások, amiket így megszüntetünk, azok helyébe vajon kapunk-e másikat. Tehát kicsit úgy érzem, hogy olyan, mint amikor kapsz egy gyógyszert valamilyen betegségre, de aztán kiderül, hogy annak a gyógyszernek is van egy mellékhatása, és akkor arra majd kapsz egy másik gyógyszert. De nem akarom elvenni a digitalizáció érdemeit, ez nagyon fontos, hogy nagyon komoly előrelépést sikerült hozni. Tehát azért a számok azt mutatják, hogy mondjuk az, hogy papír alapon levelezünk, azt át tudjuk tenni elektronikusra, azért ott ilyen 10-szeres, 15-szörös megtakarítás van, attól függetlenül nyilván, hogy mekkora e-mailekről beszélünk, meg hogy néz ki az a boríték és a levél, amit kivált. De hogy közben a digitálisnak is van karbonlábnyoma, és ezzel a karbonlábnyommal is kell valamit kezdeni.
2: Hát most elmegyünk egy rövid szünetre, de utána a digitális világ legújabb energiafalójáról, az AI-ról fogunk beszélgetni, úgyhogy tartsatok velünk.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. Az elmúlt évek talán túlzás nélkül egyik legnagyobb durranása volt a mesterséges intelligencia megjelenése és térhódítása. Az elmúlt időszakban viszont egyre több szó esik a technológia árnyoldalairól is, amelynek komoly környezeti vetülete is van. Fordulok is vendégemhez, Huszics Györgyhöz, a Carbon Crane társalapítójához és vezetőjéhez. Szerinted mi a legnagyobb probléma ma az AI-jal?
3: Van vele néhány. Attól függ, hogy társadalmiról vagy környezetiről akarunk inkább beszélni. Ha most maradunk a környezeti problémáknál, akkor én azt gondolom, hogy létrejött egy olyan technológia, ami nagyon ígéretesnek tűnik, valóban egy csomó mindent meg tud oldani, de elképesztő környezeti lábnyoma van. Megint jól látszik az, hogy a létrehozás volt, és hogy az előnyök bevetett hit, vagy az előnyöknek a hajszolása volt az, teljesen érthető módon egy új innovációról van szó, ami az elsődleges fókuszt jelentette, és az, hogy ezt milyen áron sikerül előállítani, az egy másodlagos történet volt, és attól tartok, hogy még egy darabig marad is.
2: És akkor ezek az előnyök úgy tűnik jelenleg, hogy nem ellensúlyozzák azt a fajta terhet, akár környezeti terhet, amit vállalunk érte.
3: Ezt nagyon nehéz megmondani. Tehát tudnék olyan ágazatot mondani, tehát amikor gyógyszerkutatásokról beszélünk, akkor nyilvánvalóan ellensúlyozni tudják. Amikor arról beszélünk, hogy az a mesterséges intelligenciát arra használjuk, hogy egyébként környezeti kérdéseket hogyan oldjunk meg helyesen, előremutatóan, akkor megint azt gondolom, hogy jó helyen vagyunk, és pontosan ilyen irányba kell mozgatni ezt az eszközt. Amikor kismacskás videókat gyártunk vele, ott azt gondolom, hogy egyértelműen a környezeti hatások irányába billen el a mérleg, mert lényegesen rosszabb környezeti hatások vannak, mint amennyi előnyt ebből tudunk magunknak kovácsolni.
2: És hát jellemzően azért nem a gyógyszerkutatás jelenti, azt hiszem, az átlag felhasználónak a felhasználási területét. Egyes információk szerint, vagy hát amikkel én találkoztam, a mesterséges intelligencia válaszai jóval több energiát használnak fel, mint például egy hagyományos, akár egy Google keresés. Saját tapasztalatból tudom mondani, hogy egyre gyakrabban használom én is a mindennapi keresésekre az AI-t. Itt meg is dől már ez a történet, tehát nem feltétlenül arra használjuk, amire egyébként leginkább való.
3: Azért vagyok kicsit nehéz helyzetben, mert attól függ ez is, hogy honnan nézzük. Tehát egyrészt fontos látni, hogy mint minden új területnél, itt is az adatok azért egy kicsit széttartóak. Tehát ugyanarra a dologra nem feltétlenül mondja két forrás ugyanazt az információt. Ráadásul itt egy csomószor definíciós kérdések vannak. Tehát egy-egy apró különbség egy megfogalmazásban, az jelenthet 10-szeres-20-szoros szorzót mondjuk egy számadattal kapcsolatban. És akkor itt rögtön mondok is egy példát, amit említettél, hogy a Google keresés az 0,2 és 0,5 gram közé szokták tenni, az AI keresést meg 4 gram fölé.
2: Széndioxid, bocsánat.
3: Igen, tehát széndioxid egyenértékről beszélünk, tehát üvegházhatású gáz kibocsátásról beszélünk. Ugyanakkor olyan forrásokat is lehet látni, és ez megint csak Google, illetve az OpenAI-tól érkezik, amikor arról beszélnek, hogy egy átlagos szöveges prompt az ennél lényegesen kisebb energiaigényel bír, tehát itt 0,3 kWh-ról, meg 0,4 kWh-ról körülbelül ezekről az értékekről beszélgetünk. És akkor itt vannak ezek az érdekes definíciós kérdések, mert ez a kicsi érték, ami valóban kicsi, és ennek kisebb a karbon lábnyom, vagy akár összemérhető már egy Google kereséssel, ez arra vonatkozik, hogy az AI a saját tudásában keres. Tehát nem megy ki az internetre. Ha csak ebből a megtanított tudásból kell gondolkodni, akkor valóban, és egy egyszerű szöveges promptról beszélünk, ez is nagyon fontos. Amint képet kell generálni, amint videót kell generálni, ezek a számok messze nem igazak. És akkor sem, hogyha a mesterséges intelligenciának ki kell menni az internetre, tehát ha még nem azt kérem tőle, hogy a megtanult tudásból dolgozzon, hanem azt kérem, hogy most nézd meg, hogy mennyi, most ajánlj nekem egy porszívót, vagy most mondd meg nekem, hogy ennek a tanulmánynak ez az adata, ez hogyan változott az elmúlt időben, és akkor még sorolhatnám. Na, ez már nem az egyszerű szöveges prompt kategóriába tartozik, és akkor itt van a kutya elásva.
2: És ugye ezek a számítási kapacitások nem csak energiát fogyasztanak, hanem talán már mondtuk is, rengeteg vízfelhasználással is járnak, mert ezeket a hatalmas adatközpontokat hűteni kell. Erre egyébként van másmilyen megoldás, mint az édes víz felhasználása? Vagy...
3: Van, csak sokkal rosszabb, legalábbis amit én tudok, ugye a levegőhűtés is lehet, csak az sokkal rosszabb hatékonyságú. Jelen pillanatban, amit én olvastam, egy ilyen párologtatós eljárással tudják hűteni, a hűtő tornyok vannak, és akkor ott van egy ilyen speciális párologtató technológia, amit alkalmaznak. Ezzel lehet elérni, hogy 2 deciliter víz víz esik 1 kWh-ra. Ez egy mérőszám, amit ők alkalmaznak, tehát azt nézik meg, hogy 1 kWh-ra mekkora vízigény jelentkezik a hűtés folyamán, és akkor ez az egyik vége ennek a számegyenesnek, tehát ez a durván egy pohárnyi víz, ami az 1 kWh-ra esik, a másik végén ennek a számegyenesnek akár 5-7 liter víz is lehet. És akkor innentől kezdve nagyon nem mindegy, hogy hova tesszük le azt az adatközpontot.
2: És szerinted egyébként mi lehet a megoldás? Felhasználóknak kell egyébként kevésbé használniuk az AI-t arra, hogy teljesen magától értetődő dolgokat keressenek, esetleg a maguknak, a fejlesztőknek, a tech cégeknek kell olyan algoritmusokat fejleszteni, ami kisebb energia és vízfelhasználással működik, vagy esetleg minden jó abban a mederben, ahogy most van, csak más energiaforrásokat, több megújulót kell felhasználnunk, vagy mi lehet az út, mi lehet a megoldás így AI szempontból?
3: Kb. Ez a három opció van. Én tehát pont ezeket soroltam volna felén is. Ami ebből látszik, hogy a zöld energia irányába való elmozdulás, az nyilvánvalóan egy jó iránykérdés, hogy van ennyi. De itt nagyon hatalmas energiaigényekről kezdünk el beszélgetni. Nem biztos, hogy lépést tud tartani ezzel mondjuk a zöld energia előállítása, fogalmazzunk így. A másik, hogy azért kezdik érezni az AI szolgáltatók is, nevezzük most őket így, hogy hát üzletileg is működniük kéne ezeknek a modelleknek, és az az energia az nem csak elő kell állítani, az pénzbe is kerül. Tehát ők maguk is kezdik keresni azokat a lehetőségeket, ahogy ezek optimalizálhatók. És a harmadik a felhasználói oldal. És akkor itt van egy érdekes dolog, hogy amire így felhívnám a figyelmet, hogy persze mindenki ismeri a ChatGPT-t, meg a Google-nek a Gemini megoldását is, meg az Anthropic-nak is, meg stb. Tehát, hogy oké, de ezek az úgynevezett ilyen frontier modellek, ami azt jelenti, hogy ezek a igazán nagy, tehát úttörő modellek, az előjáró és nagyon robosztus megoldások. De nem mindenre kell egy ekkora robosztus megoldás. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mintha Einstein eliratnád meg a matek házidat, vagy kérnéd tőle egy receptet, mondjuk, hogy a fejfájásodat hogyan múlasd el. Tehát ehhez nem feltétlenül kell egy olyan kaliber, olyan tudású modell, amit ilyen költséges üzemeltetni. Vannak lényegesen kisebb modellek. Azt érdemes látni, hogy 1 billió fölött van az a paraméterszám, ami egy ilyen nagy modellben benne van, de már 7-8 milliárd paraméter, ami akár egy laptopon el tud futni, abból már tök jó célszerszámot lehet csinálni. Tehát ha te tudod, hogy mit szeretnél, és arra fel tudod tanítani azt a modellt, mert pedig jó eséllyel fel tudod tanítani, akkor neked egy lényegesen kisebb modell is elég. Az energiaigény az a töredéke, egyébként még időben is gyorsabb lehet, és amúgy akár ott van a gépeden. De nyilván ez egy más biztonsági konstrukciót is jelent.
2: Most elmegyünk egy rövid szünetre, de maradjatok velünk, mert utána megnézzünk egy olyan eszközt, ami képes arra, hogy csökkentse a digitális világ karbonlábnyomát.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.

0: megismételjük. Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap utánt itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Huszics György, a Carbon Crane társalapítója, és a digitális világ karbon lábnyomáról beszélgetünk. Eddig megnéztük a kibocsátások legfőbb okozóit, most viszont megnézzünk egy eszközt, amely segíthet csökkenteni ezt a bizonyos lábnyomot. Ezt az eszközt pedig a Carbon Crane, azaz ti fejlesztitek. Mit kell erről tudni?
3: Itt az volt a célunk, hogy első lépésben megmérjük egy weboldalnak a karbon lábnyomát. Ez a használatból adódó karbon lábnyom. Ez nagyon fontos. Tehát amikor egy felhasználó szeretne egy webes felületnek a tartalmat megismerni, beírom az URL-t, és akkor lejön a tartalom. Ez a következőképpen néz ki. Ilyenkor az én gépemről elmegy egy úgynevezett request, egy igény a szerver felé, ez keresztül megy a dróton, és eléri a szervert. A szerverről pedig az a tartalom, amit mondjuk ezt a fő oldalt jelenti, az szép lassan átjön, gyorsan átjön a dróton, és megérkezik a felhasználó gépére. Na, ennek van egy energiaigénye, ez a szerverről elindul, átmegy a dróton, és megérkezik a gépemre, telefonomra, a laptopomra, bármire, és ennek az energiaigénynek van egy úgynevezett előállítási karbonlábnyoma, ami attól is függ például, hogy az adott területen, mondjuk egy országban, hogy néz ki az energia mix. Magyarországon ez olyan, mondjuk olyan 130 és 330 gram körül jut egy kilowattórára, ezt nevezik karbonintenzitásnak, tehát egy kilowattóra energia előállításának ekkora üvegházhatású gáz kibocsátása, és akkor ez egy oldalnak a megtekintése még csak, egy oldalnak egyszer történő megtekintése. Ez általában olyan fél és egy gram között szokott lenni. Tehát az az energiaigény, ami ahhoz kell, hogy ez lejön a szerverről, megjelenne a gépemen, ez általában viszonylag kicsi szokott lenni. Amikor ez két gram, illetve egy gram fölé megy, akkor mi már azt mondjuk, hogy ezzel kéne foglalkozni, hát e fölött meg 2-3 gram az már kifejezetten nálunk a pirosban játszik. Kérdés az, hogy ez hányszor történik meg, mert abból jön majd az igazi kibocsátási adat ki. Ehhez meg csak, hogy ez megfoghatóbb legyen, ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy nagyobb hírportál esetében ott ezek ilyen 30-40 millió ilyen lekérés van, tehát ezt oldalletöltésnek hívják, per hónap. És akkor itt éves szinten hirtelen több száz tonnáról kezdünk el beszélgetni, és ennek a nagyon nem mindegy, hogy ezt a több száz tonnát, ezt lehet-e még csökkenteni. És akkor ez volt a kettes számú dolog, amit mi akartunk tudni, hogy egyrészt mekkora a karbonlábnyom, és az miből áll össze. Tehát azért, mert a képek nagyok, azért, mert a videótartalom az túl nagyra sikerült, a szöveges részek, a kód a háttérbe, illetőleg szerettük volna tudni, hogy ezt hogyan lehet csökkenteni. És amikor a csökkentéshez értünk, akkor azt láttuk, hogy hát igazából a videótartalmakhoz nem nagyon kéne hozzányúlni, ez tartalomszerkesztési kérdés, a kódhoz nyilvánvalóan nem, ez IT biztonsági kérdés, és akkor többé-kevésbé maradtak a képek, amint hogyha ugyanazt látja a felhasználó, de közben méretileg, és hát most file méretről beszélünk, lényegesen kisebbek, tehát 500 kilobájt helyett mondjuk 200 kilobájt, de ez nem látszik a képen, nem pixeles, ugyanazt látom, stb., akkor az oké. És akkor erre építettük mi fel azt a becslési modellezési eljárást, aminek a segítségével ma meg tudjuk mondani, hogy mekkora, miért akkora, mennyivel lehetne kisebb, és most már ott tartunk, hogy ebben a csökkentésben segíteni is tudunk.
2: Csak hogy jól értem-e. Tehát akkor ezt úgy kell elképzelni, hogyha nekem van egy weboldalam, akkor én oda feltöltök egy képet. Az lehet mondjuk 1 megabajtos, meg lehet 5 megabajtos. Az a felhasználó, aki felmegy az én weboldalamra, hogyha én az 5 megabajtos verziót választottam, akkor az 5 megabajtosat fogja letölteni. És hogyha 100-an mennek fel, akkor 100-an fogják az 5 megabajtos képet letölteni. Míg hogyha egyébként én azt a képet csökkentem a méretét tekintve, mindezt egyébként úgy, hogy közben a minősége nem romlik, akkor itt hatalmas csökkenést tudok elérni az energiafelhasználásban.
3: Ez pontosan így van. Itt azt érdemes megint csak tudni, hogy csak hogy a folyamatot egészében lássuk, tehát hogy például, amikor te készítesz egy képet, akár a mobiltelefonoddal, vagy amikor egy vállalkozás készít egy képet a saját weboldalára, és felkér egy fotóst, akkor ott a szempont az nem az, hogy az a legjobban optimalizált legyen digitális felhasználásra, hanem az, hogy az a kép tűéles legyen, akár óriás plakátot is lehessen nyomtatni belőle. Ahhoz nagyon nagy felbontás kell. És bizony találunk olyan képeket az internet oldalakon, amelyekből akár óriás plakátot is lehetne nyomtatni. Csak hát az nem arra való az internet. És akkor itt elkezdünk pazarolni, energiát pazarolni. Mi azt vettük észre, hogy mielőtt elkezdünk több energiát előállítani, nézzünk már rá arra, hogy vajon egyáltalán szükségünk van-e annyira, amennyit most elhasználunk. És azt látjuk, hogy a weboldalak esetében olyan 10 és 50-60% közötti csökkentési potenciált szoktunk jellemzően látni. Lemértük Magyarországon a 100 legnagyobb forgalom szempontjából auditált oldal, oldalt, ezek jellemzően egyébként híroldalak voltak, és azt mértük, hogy nagy átlagban több mint 30%-os a csökkentési potenciálja ezeknek az oldalaknak, ami azt jelenti, hogy ha csak a képeket, azokat leoptimalizálnánk, akkor akár 30%-kal lehet kisebb az energiafogyasztása és a kibocsátása.
2: És hogy látod, mennyire vannak ezzel tisztában, akár ezek a legnagyobb elérésű oldalak, hogy komoly csökkentést tudnának elérni az energiafelhasználásban, hogyha ők egyébként optimalizálnák a fotóikat?
3: Amennyire én látom, ez még nem egy általánosan ismert történet. Tehát mi igyekszünk edukálni a piacot, és van is olyan szereplő, aki ebben partner volt, és ránézett saját magára, és megállapított, hogy hol és milyen lépéseket tud tenni a csökkentés érdekébe, de ez a többségre azért nem igaz. Tehát ennek a folyamatnak mondjuk úgy optimistán, hogy az elején vagyunk.
2: Aki hozzátok fordul, annak mi a legfőbb motivációja?
3: Itt megint több oldalról tudunk közelíteni, de jellemzően azért mégis a fenntarthatóság, illetve a marketing részéről szokott még érdeklődés érkezni, vagy ott van egyfajta fogékonyság. Azt kell látni, hogy a fenntarthatóság azért 2023-24 környékén az egy eléggé hangos terület volt, és a hangos terület általában a marketingtól hangos, és szerettek volna ők is minél inkább láttatni azt, hogy annál a cégnél, ahol az a bizonyos marketing osztály működik, ott igenis oda figyelnek, meg a cégeknek a társadalmi felelősségvállalásába is szépen megjelent a fenntarthatóság. Ezzel együtt kialakult egy szabályozói háttér is, amit később aztán felpuhítottak, de akkor ez még eléggé várt történet volt, és akkor ez ide irányította a figyelmet, és akkor általában ettől a két területtől érkezett hozzánk a kérdés, kérés, vagy mi, amikor mentünk ki a piacra, akkor ezt a két területet tudtuk nagyon jól megszólítani. És akkor utána érkezett egy következő lépésbe az, hogy egyébként milyen pozitív hatásai vannak. Mi el tudtuk mondani a marketingnek, hogy hát nem csak az van, hogy el tudod mondani magadról, hogy te most már minél kisebb karbonlábnyommal kommunikálsz, ami szerintem fontos, de hogy emellett egyébként a gyorsabban betöltődő oldalak, mert az optimalizációnak ez az egyik eredménye, azok jobb felhasználói élményt adnak. Aztán el lehet mondani az üzletnek, hogy a jobb felhasználói élmény a gyorsabban betöltődő oldalak, a különböző e-commerce statisztikák alapján jobb konverziós számokat tudnak produkálni. És aztán el tudtuk mondani azt az IT-nak, hogy egyébként az egy optimálisabb működést tudsz előállítani, hogyha kisebb adatforgalommal dolgozol, ráadásul még költséget is takaríthatsz meg az energián. És akkor így kezd el összeállni ez egy komplett csomaggá, ami már a cégnek több területét meg tudja szólítani.
2: És hát ez egy tipikusan olyan eszköz, ami tényleg mindenki számára előnyt jelent a használata, tehát egy igazi win-win szituáció minden résztvevőnek.
3: Igyekeztünk így kialakítani egyébként, tehát pont azért több dimenzióját is megmutatjuk, megmutatjuk a karbonkibocsátást, megmutatjuk a vízfogyasztást is, és megmutatjuk az energiavonatkozásokat is. És ezért tartottuk fontosnak, hogy az is kiderüljön rögtön az eszközből, hogy mit lehet tenni a csökkentésért, és most már fejlesztettünk olyat is, amivel azzal tudunk segíteni a partnereinknek, hogy mielőtt még a publikussá tennék a weboldalt, most nézzenek rá, hogy ne történhessen meg az, hogy egy nagy plusz súlyú, vagy nagy lábnyommal rendelkező weboldal hirtelen nagy látogatottságot kap, mert a kettő azt egymást támogatva okoz aztán még nagyobb kibocsátást vagy energiafogyasztást, teljesen fölöslegesen.
2: Hát akkor most megnéztünk egy professzionális eszközt, de a szünet után próbálunk majd arra választ kapni, hogy egyszeri felhasználóként, egyszeri internetezőként hogyan tudjuk csökkenteni a digitális karbonlábnyomunkat, úgyhogy maradjatok velünk.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap utánt itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok, és Huszics Györggyel beszélgetünk a digitális világ karbonlábnyomáról. Néhány hónapja a Planet Budapest Expo-n a Carbon Crane standjánál megdöbbenéssel néztem egy diagramot, ami azt mutatta, hogy a látogatók social media aktivitása alapján mekkora kibocsátás jön létre éves szinten, illetve ha ezt repülőgép utakba számítjuk át, akkor az hány Budapest-London távot adnak ki, és hát az eredmény egészen elképesztő volt, nagyon magas számokat láttam. És akkor ehhez kapcsolódóan adódik is a kérdés, hogy egy átlagos felhasználóhoz mekkora kibocsátás társul.
3: Itt megint nemzetközi számadatokra tudok hivatkozni, és akkor itt megint felhívnám a figyelmet, hogy ezek széttartóak szoktak lenni, tehát nem feltétlenül esnek egybe. A Nature Communications-nek a kutatása alapján napi 8 óra 51 percet töltünk online, tehát ők ezt mérték, és ez alapján olyan 229 kg per év a karbonlábnyoma egy embernek, ami a digitálishoz társítható. Na most nekem ez a 8 óra 51 perc az elég soknak tűnt, és akkor utána nézegettem még, hogy milyen más források vannak, és milyen adatokat lehet még fellelni. Egy másik forrás 6 óra 40 percet állapított meg, és akkor egy harmadik forrás segített ezt a kettőt kontextusba helyezni, egy holland kutatás, ahol azt mondták, hogy hát egy képernyő nem képernyő, tehát valójában nem arról van szó, hogy 8 óra 51 percet töltök folyamatosan a gép előtt, hanem az, hogy vannak ilyen párhuzamosítások, tehát hogy miközben megy a tévé, és nézem a streaminget, közben azért a valamelyik weboldalt böngészem, vagy a közösségi média applikációban nézegetem éppen meg azt, hogy kivel mi történik éppen. És így viszont már korán sem olyan hihetetlen ez a szám, de borzasztóan nagy.
2: És ugye azt mondtad, hogy 229 kg per fő per év az átlag?
3: Igen, ez ilyen világátlagot mértek, ők több országban nézték meg.
2: Hogy kontextusában helyezzük. Ugye érdemes tudni, hogy az Európai Unióban átlagosan egy főre 6,7 tonna karbonkibocsátás jut jelenleg, amit azért még radikálisan és jelentősen kellene csökkenteni ahhoz, hogy ugye a másfél fokos, vagy hát most már leginkább 2 Celsius fokos célhoz közel kerüljünk, vagy hogy azon belül tudjunk maradni, és ehhez képest csak abból, hogy szörfölgetünk, egy átlagos ember 229 kg széndioxid egyenértéket termel.
3: Igen, és most megnéztem, ez kb. 1,2 Budapest-Párizs repülőútnak felel meg, tehát ebből már el tudnánk repülni Párizsba.
2: Azért az elképesztő, és még egyszer, ugye ez itt egy átlagos szám, tehát igen, simán lehet, hogy valaki ennek a 4-5-szörösét is akár megtermeli, hogyha folyamatosan nézi a streaminget.
3: És ha ez csak az internet felhasználókra van vetítve, akkor ott 6 milliárd emberről beszélünk.
2: Hát és akkor nézzük is meg azt, hogy mivel tudnánk ezt csökkenteni, hogy ne legyen ilyen hatalmas a kibocsátásunk.
3: Hát közösségi média esetében érdemes odafigyelni arra, hogy csak nézzük azt a tartalmat, vagy olyan audiovizuális, de inkább hallgatjuk. Egy amerikai kutatás alapján a podcastoknak kb. 50%-át csak hallgatják az emberek, nem nézik. És erre vannak lehetőségek a különböző csatornákon, hogy a képet vagy levegyem, vagy optimalizáljam. Ezt érdemes figyelembe venni. Például, ha a képet leveszem ilyenkor, és tényleg csak a hangot hagyom futni, akkor ez akár 90%-os csökkentést is jelenthet. A másik az automatikus lejátszás kikapcsolása. Tehát az automatikus lejátszásnak az egyik célja az volt, hogy ott tartsa minél hosszabban a képernyő előtt, akik nézik ezeket a tartalmakat. Ha ezt kikapcsoljuk, azzal akár 5-10%-ot le tudunk venni, de nyilván még annyit le tudunk pluszba venni, amennyit nem fogunk megnézni azért, mert az automatikus lejátszás ott tart minket a képernyő előtt. Én azt szoktam mondani, hogy amúgy, ha az ember észreveszi magát, hogy már nem tudná visszamondani, hogy 2-vel ezelőtt mit látott a videón, akkor lehet, hogy most már érdemes tovább lépni. Mobil helyett wifi használata. Tehát ahol lehet, ott inkább a wifi-t használjuk. Itt ez nagyon wifi generáció függő, már a 6. generációban már egészen komoly mennyiségeket lehet megtakarítani, de egy olyan 5-15%-ra azért biztosan számíthatunk. Aztán kicsit nagyobb PR-je volt a sötét mód használatának, erről sokat lehetett olvasni. Ez valójában én 1-5%-os csökkentést jelent, de ez is jelent csökkentést. Aztán a régi tartalmak törlése. Nem tudom, te például hogy vagy vele, de amikor én a képet mondjuk akarok posztolni a közösségi médiában, vagy a szakmai médiában, akkor azért nem egy képet készítek. És aztán kiposztolom azt, amit kiszerettem volna, a többi meg szépen ott marad a telefonomon, ha nem törlöm ki. Most én általában 7-8 képet azért ilyenkor készítek, most gondold el, az a 6-7 kép az ott marad.
2: Belefulladunk a képekbe, és amit nem törlök ki, az egyébként megy a felhőbe. Tavaly karácsonyra az volt az egyik ajándék családon belül, hogy megkapták előhívva az elmúlt évben készült legjobb képeket. Na most ez a válogatás, ez nagyjából egy egyhetes folyamat volt, mert hogy annyi sok száz vagy sok ezer képből kellett kiválogatni azt a néhány jól sikerült képet. És hát ugye ezek egyébként addig ott csücsültek a telefonomon, feltöltöttek a felhőbe, tehát rengeteg helyen ott voltak, és gondolom, akkor most már, hogy rengeteg karbonkibocsátás is kapcsolódott ezekhez.
3: Igen, tavaly augusztusban az angol kormány intézett egy felhívást a lakossághoz, hogy hát a vízszűkösségre, az helyes időszak volt, a vízszűkösségre való hivatkozással kérik a lakosságot, hogy kicsit próbáljam meg takarékoskodni a vízzel. Tehát például a fogmosás közben, amíg ne folyjon a víz, addig, amíg fogja, mossa a fogát, vagy rövidebb ideig zuhanyozzanak, és így tovább, és töröljék azokat a képeket, amelyek csak ott csücsülnek a telefonjaikon, meg a szervereken, meg a számítógépeiken, mert a vízfogyasztás az a hűtésen, a szerverparkok hűtésen keresztül is jelentkezik. És amit én el szoktam mondani, az a tudatos tartalomfogyasztás. Tehát ez az automatikusan elinduló videók kapcsán, meg a háttér tévézés, vagy háttér streamingezés kapcsán is. Tehát próbáljunk meg egy kicsit odafigyelni arra, amúgy is rengeteg inger ér bennünket, most már tényleg több képernyőn érkeznek hozzánk a tartalmak, nem biztos, hogy ez feltétlenül jó, és ez már nem is csak energiakérdés, nem is feltétlenül csak környezeti kérdés, hanem én azt gondolom, hogy ez már akár egészségügyi, mentális egészségi kérdés is lehet.
2: Beszéltünk korábban az AI-ról. Egyszerű userként még ki lehet kerülni a használatát, vagy hogyha mindenképpen használjuk, akkor mire figyeljünk oda, hogy lehetőleg minél kisebb karbonlábnyom kapcsolódjon hozzá.
3: A használat során arra érdemes odafigyelnünk, nyilván, hogy minél kevésbé dolgoztassuk. Minél kevesebbet dolgozik, annál kevesebb energiát használ. A kibocsátás és a vízigény is annál alacsonyabb lesz. A minél kevesebbet dolgozik, az kell, hogy minél precízebb promptot adjunk. Tehát, hogy minél pontosabban értse azt a feladatot, amit el kell végeznie. A számítások alapján ezzel olyan akár 10-40%-kal lehet csökkenteni az ő működését és az energiafogyasztását. Aztán a kevesebb kontextus, tehát rövidebb leírást próbálunk adni, lehet, hogy ez némileg ellene szól a precízebb promptnak, de itt nyilván meg kell találni egy jó egyensúlyt, azzal megint olyan 20-70%-ot tudunk csökkenteni. Tehát ha nem azt mondom neki, hogy amúgy menj fel a webre, nézd meg ezt a weboldalt, vagy elkezdem neki lelistázni, vagy lemásolt szövegeket betolni neki, hanem csak kifejezetten adott részeket másolok be a prompta, ezzel mind lehet segíteni. Aztán van a kisebb modell választása. Beszéltünk arról, hogy egy ilyen nagy modell az billió, tehát a milliárd fölött ugye még egyel, még 3-0 az a billió. Billiós nagyságrendű paraméter számokkal dolgozik, és ez kell a háttérben neki futtatni. Ja, és ehhez képest ilyen néhány milliárdos modellek, mint például a Mistral vagy a Llama, ezek ilyen 7-8 milliárd paraméteres modellek, ezek már egész jól el tudnak boldogulni, nem állítom, hogy mindennel, de megint nézzük meg, hogy milyen feladathoz kit akarunk használni. Einsteinnel akarjuk-e megoldatni a matek házinkat, vagy megnézni, hogy hol van a legközelebbi gyógyszergyár. Aztán az ismételt kérdéseknek például a kerülése, tehát hogy ne kelljen még egyszer ugyanazt a kérdést feltenni, mert ő akkor azt még egyszer ugyanúgy fel fogja dolgozni. Ja, és akkor még nem beszéltünk arra, hogy nyilván ne macskás videókat csináltassak vele,
2: de akkor mondhatjuk azt, hogy ha megtanuljuk használni és jól használni, akkor egyébként már azzal is tudjuk csökkenteni a kibocsátást, ami hozzá kapcsolódik. Nagyon szépen köszönöm Huszics Györgynek, a Carbon Crane alapítójának, hogy a vendégem volt, ugye a digitális karbon lábnyomról, illetve annak a csökkentési lehetőségeiről beszélgettünk a mai adásban. Nektek pedig köszönöm, hogy velünk tartottatok. Ez volt mára a holnap után a greenindex.hu fenntartatósági műsora. Egy hét múlva újra érkezünk, addig is sziasztok.
0: Ez a greenindex.hu fenntarthatósági magazin műsora. A Petőfi Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szép jó hajnalt, kedves Petőfi Rádió hallgató, május 30-a hajnali 2 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod, ezen a hajnalon is a legjobb magyar zenéket hozom neked, nem sokára Kökény Attila, Rakoncai Viktorral lesz itt Fanka Deli, most a kezdésben pedig Tigris Szofi dalát hallod.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kis